0: Debrecen szeretetével. Itt a Best FM.
1: Több halálos baleset is történt az elmúlt fél évben Hajdú-Bihar útjain, óvatosságra int a rendőrség. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, de acos siker a világbajnokságon, aranyérmes a magyar női kartcsapat. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: 10 halálos baleset történt fél év alatt Hajdú-Bihar útjain. Az év első 6 hónapjában csaknem 500 ember sérült meg a megye közútjain. Közülük több mint 100-an súlyosan. A rendőrségi adatok szerint január és június között összesen 287 személyi sérüléses közlekedési baleset történt a megyében. A tragédiák között volt a Debrecen és Hosszúpályi közötti halálos karambol, a Sárrét udvari gázolás, valamint a Debrecent megrázó villamos baleset is, amikor egy kerékpárost gázolt halálra a szerelvény. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket, olvasható a Haonon. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, keddig marad érvényben a riasztás, figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
1: De acos siker a világbajnokságon, aranyérmes a magyar női kartcsapat. A Dávid László vezette válogatott battai sugárral a soraiban aranyérmet nyert a hongkongi vívó világbajnokságon. A Deac vívója a döntőbe jutásban is kulcs szerepet vállalt, a franciák elleni elődöntőben 44-44-es állásnál ő szerezte a győzelmet jelentő utolsó tust. A fináléban a magyar csapat Kína ellen vívott és 45-41-re győzött. A battai sugár Szűcs Luca, Katona Renáta és Pisz Anna alkotta együttes, ezzel újra a világbajnoki címet szerzett, a sikerből pedig a Debreceni Egyetem hallgatója és a Deac edzője, Dávid László is főszerepet vállalt, közölte rádiónkkal az Unideb. Napról napra melegebbre számíthatunk, ma 37, vasárnapra pedig már akár 39 fokig is felmelegedhet a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a kánikula terhelheti meg a szervezetünket. Sok napsütésre számíthatunk, csapadék egyelőre nem érkezik, éjszakára 18-20 fokig hűlhet le csak a levegő.

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt, egy másik utazó, nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számlát.

0: kicsi nyár.
1: Volt már kicsi nyár?
0: Még a tél.
1: Oh, dehogy is, elég sok nyár volt már, és
0: a szerelem.
1: A java még hátra van, hiszen érkezik a nyár utolsó hónapja, és elköszön az utolsó előtti pont ma. Július 31-én pénteken. Végre hétvége. Jó reggelt a Best FM-en. Karol G dalával mindjárt a 104,6 MHz-en. Jön majd a Rio és a Shine On!

0: és igen, éget a nap.
1: Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat a hétköznap. Mindenki itt van, aki számít. Csajok meg az alkohol, de kb. Hideg a víz és éget a nap.
0: Mert hogy forró nyári napok jönnek, akár 39 fokos hőséggel. A következő napokban 6 óra van, indul a reggel az önök zenei kedvenceivel.
2: Zöldebb és virágosabb lehet a Bem tér, történelmi mélyponton a Dráva vízállása, továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Zöldebb és virágosabb lehet a Bem tér. A következő hetekben elindulhat a Bem téri park felújításának közbeszerzési eljárása. A 605 millió forintos beruházás uniós forrásból és magyar állami társfinanszírozással valósulhat meg. A fejlesztés célja, hogy a park korszerűbbé és vonzóbbá váljon, miközben több zöld felületet és virágos részt alakítanak ki. A felújítás során kiemelt figyelmet kapnak a téren található emlékművek is. Megújul a könyvtár előtti tér, erősítik a kapcsolatot az épület és a park között, valamint a Nyíl utca által kettéválasztott területet egységes, jól használható közparkká alakítják, írja a De Hír. Történelmi mélyponton a Dráva vízállása Eszéknél. A folyón mínusz 186 cm-es vízállást mértek, ami a legalacsonyabb érték a helyi mérések kezdete óta. Az apadó vízből hajóroncsok, régi építmények maradványai és más eddig rejtve maradt tárgyak bukkantak elő. A rendkívül alacsony vízszint miatt a nagyobb hajó közlekedése leállt, a kompjáratot pedig ideiglenesen felfüggesztették. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a látványosság komoly veszélyeket is rejt. A mederből háborús robbanó szerkezetek, fegyverek és egyéb akadályok is előkerülhetnek, ezért fokozott óvatosságra intik a folyó közelében tartózkodókat. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
4: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
2: Kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait.
0: Válasszuk a hazait, a mézédes, friss görögdinnyét, hűsítő percek, dinnyefalatozás közben is csak a Best FM, sajnos nem csak a Dráva szintje rendkívül alacsony, hanem a Dunája is hallható a következmény, hiszen mi másról sem szólnak az elmúlt napokban a hírek. Egy kemény időszak következik, és azok számára is, akik nem bírják a hőséget, mert hogy igen, egy nagyobb fokozatra kapcsolják a mennybeli hősugárzót.
2: Napról napra melegebbre számíthatunk, ma 37, vasárnapra pedig már akár 39 fokig is felmelegedhet a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a kánikula terhelheti meg a szervezetünket. Sok napsütésre számíthatunk, csapadék egyelőre nem érkezik, éjszakára 18-20 fokig hűlhet le csak a levegő.
0: Most is annyi van, 18-20 fok, de örüljünk neki, hogy lehűl egyáltalán. Azért este még rendesen 30-30 egy fok volt lefekvés előtt, és csak hajnalban tudtam kinyitni az ablakot, amikor felébredtem, hogy jaj, nem kapok levegőt, olyan meleg van. Szóval szellőztessünk ki hajnalban, aztán le a redőnyt, sötét itt a reluxa, becsuk minden ablak, és ha otthon vagyunk szabadságon, akkor csak a Best FM, Fazekas László vagyok, kellemes készülődést kívánok!

0: Natasha Bedingfield és az Unwritten a Best FM-en. Jó reggel, Debrecen!
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel.
0: Ez már a péntek reggel, nyakunkon a hétvége, és nyakunkon a forróság. A tegnapi nap még úgy-úgy elviselhető volt, hát a mai nap már nem lesz annyira. A következő napok meg még inkább nem lesznek annyira. A tegnapi naphoz képest pár fokkal ma melegebb lesz, és a maihoz képest holnap meg kimaxoljuk a következő napok csúcs hőmérsékleti értékét, mert hogy az bizony 40 fok közelében áll majd meg. Hát mondjuk azt, hogy szerencsére alatta, mert amikor legutóbb a hőkupola alatt voltunk, akkor felette voltunk 41-42 fokkal. Szóval forró napokkal búcsúzik el az év 7. hónapja, hogy átadja a helyét, na vajon hanyadiknak? A 8. A 8. pedig a Gergely naptárban az augusztus lesz majd, és 31 napos, és igen, a nyár és a nyári vakáció utolsó hónapja, bár utóbbit nem szoktuk még ilyenkor hangsúlyozni, hogy hamarosan vége a nyári vakációnak, és indul az iskola, de amikor az ember teker befelé, így Debrecenben, és látja ezeket a megállító táblákat, tudja, ilyen buszmegállónál lévő hirdető transzparenseket, hát akkor jelentősen változott a helyzet április óta. Na most éppen az iskolára készülünk az egyik legnagyobb multi üzletlánccal. Kedves szülők, ez akár egy ilyen utolsó előtti figyelmeztetés lehet, hogy lassan el kell kezdeni a tanszereket vásárolni, de csak nagyon lassan. Hát hol van még a nyár vége? Addig tényleg forró napok jönnek, és a nap bizony ma rendesen égetni fog. Hát reméljük, hogy majd augusztus 20-án este már nem annyira. Bár az tény és való, hogy pár napja kihirdették Ákos elmaradó fellépése a Virágkarnevál hetén, és a Virágkarnevál a nemzeti ünnep napon helyett jön a Valmar, és nálunk is érkezik. Ákosnak jobbulást kívánunk, és jó egészséget. A Valmartól pedig hozzuk a nagyon is aktuális lágert ezekben a napokban, mert az a jó, hogyha hideg a víz, hiszen tudjuk, ma is éget a nap 10 perccel fél hét előtte.

0: sure you know it's true, a 80-as évek a Best FM-en. Mindjárt fél hét van. Jó reggel, Debrecen. Július 31-én hadd jöjjenek a híres születésnaposok, illetve azok, akik ma születésnapot ünnepelnének. Például a világhírű francia komikus és színész, aki valóban egy egész világ kedvence volt, mert utánozhatatlan karakter volt. Imádtuk, amikor csendőrködött, imádtuk, amikor Fantomast próbálta elkapni, mint a rendőrfőfelügyelő. És imádtuk akkor is, amikor Orv horgászként és vadászként hívta a kutyusát.
1: Gyere ide, Takar, gyere ide!
2: Elkaplak, Blero!
1: Itt a finom sampipi a sampinyont! Hölgyeim, hölgyeim, jöjjenek csak! Itt a finom sampinyon, a sampipipipi, sampipi, jön a sampipi, itt a sampipi, a sampinyon! Jöjjenek, hölgyeim, jöjjenek közelebb! Itt a finom sampipi! Jöjjenek, jöjjenek!
0: Jöjjenek, jöjjenek! És vegyenek gombát a hétvégére, egy kis sampiont, sampipit, ötlet a hétvégi ebédhez gomba pörkölt, vagy egy jó kis gombaleves. Hát nem a hűvös, hideg gyümölcsleves, az talán jobb ötlet lesz a hétvégi vasárnapi vagy szombati ebédhez. Szóval ki lennem a 112 éves Louis de Funès, francia komikus és színész, aki 1983-ban hagyott itt bennünket. Az előző részlet pedig természetesen a Horgász a Pácból, Pácban című filmből jött, Blero, és a Gyere ide, takarodj a kutyuska. Na, akkor egy reggeli találós kérdés, nem tudom, mennyire frissek hozzá, hogy megfejtsék. Ha elindítom ezt a zenét, akkor vajon kinek melyik televíziós műsor jut az eszébe róla?

0630 393 406, de ezt úgy is tudják, és Laci meg tudja, hogy kire gondoltam. Vagyis azt, hogy mire, és abból talán már tudja, hogy kire. Ez bizony a szeszélyes évszakok. Rick Wakeman muzsikájával, de imádtam a szeszélyes évszakokat. A tücsök és bogár Peterdi Pállal. Aztán jó sok gálvölgyi bejátszás, és természetesen a műsor atya Antal Imre, aki egy multitalentum volt. Csodálatos tehetség. Kiváló műsorvezető, a nagybetűs műsorvezető. És nem mellesleg kiváló zenész, művész, hiszen zseniális zongorista volt mindemellett. Antal Imre 91 éves lenne a mai napon. És ez valóban a szeszélyes évszakok volt. Nyomasek Bobó, persze, Glázser Bozsó, és Nyomasek Bobó, a koszorús költők, ők is részevői voltak a szeszélyes évszakoknak. Na, akkor még egy kis retro, egy olyan születésnapossal, akinek szintén ma lenne a születésnapja, énekel dalt például a Mónikákról.

0: 85 éves lennem, a Pályer András vagyok, hogy mindenki hívta Pályer öcsi, magyar énekes zeneszerző. 2011-ben hunyt el. Ma lenne a születésnapja. 82 éves Geraldine Chaplin, Charlie Chaplin lánya. Láthatok a Dr. Zsivágó című filmben. 64 esztendős lett Wesley Snipes, színész, a Penge filmek, és az 57-es utas című filmek főszereplője. És ma lett 61 éves az az írónő, aki a gyermekek, a fiatalság számára is újraélesztette az olvasás szeretetét. J.K. Rowling, a Harry Potter írója. Ma 61 esztendős. De hogy ki ünnepel ma névnapot?
1: Köszöntjük Oscar nevű hallgatóinkat! Az Oscar férfi név eredete vitás. Egyesek szerint germán eredetű, és jelentése jó dárda. Mások szerint kelta eredetű, és jelentése szarvast kedvelő. Számos híres viselője van a névnek, többek között Gerde Oscar kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, Gáti Oscar színész, Oscar Wilde író, Oscar Peterson kanadai jazz zongorista, és természetesen ön kedves Oscar, aki most a rádiót hallgatja.
0: Szóval Gáti Oscar, Bunkó vagy Bugsy, na később majd hozom. Egyébként tegnap volt Arnold Schwarzenegger és Sylvester Stallone születésnapja, és hát Stallone-t nem, annak neki nem, neki nem tegnap volt a születésnapja, de őt többször szinkronizált a Gáti Oscar, mint mondjuk Arnold Schwarzeneggert. Hú, egy baleseti hír, nagyon nem ezzel akartam zárni a reggeli kalendáriumot. Azt írja Zoli, hogy a 4-es számú főúton a Hajdúvidi kereszteződésnél 3 autó ütközött, ott van a fotó alapján látom, a balesetet szenvedett felek, és vannak könnyű sérültek is, ez egy hallgatói információ volt, majd várjuk a hivatalos bejelentést, tehát baleset a 4-esen a Hajdúvidi kereszteződésnél 500-540 és 30 9-33 104-6. Hamarosan Berki Andi elmondja önöknek, hogy mit tudott meg már a csillagoktól, mert jön a Best Horoszkóp. Előtte még itt van egy születésnapos, akit úgy hívnak, a Jim Corr, a neve alapján talán összerakták, hogy a Corrs együttes fiú tagja, ugye 3 hölgy, egy fiú tesa, ők voltak 4-en a Corrs, az ír, népmuzsika és a pop zene ötvezetével olyan remek dalokat készítettek, mint ezzel.

0: fogadja el a kihívást, bízzon saját képességeiben. Mika kedvére elmélyedhet a részletekben, nem sürgeti, nem hajszolja senki, így nem csak élvezi, amit csinál, hanem észreveszi azt is, amit mások nem. Ikrek. Sokat dolgozik, nincs ideje lényegtelen kérdésekkel foglalkozni, pozitív benyomások érik, irigylésre méltó helyzetben van. Rák. A munkahelyet változtat, minden eszköz a rendelkezésére áll ahhoz, hogy jólétet teremtsen. Egy külföldi szakmai út is kilátásban van. Oroszlán. Szinte ki sem látszik a teendőkből, és bár szívesen végzi feladatait, ami sok, az sok. Felettesei a maximumot sajtolják ki önből. Szűz. Párja szeretné önt legalább a hétvégén kirángatni a mókuskerékből. Egy kis környezetváltozás jót tenne mindkettejüknek. Mérleg. Fontos önnek a kellemes munkahelyi légkör, meg az is, hogy ott kapcsolatokat ápoljon. Téves felfogás azonban, ha nyaralás helyett is feláldozza magát. Skorpió. Még mindig otthonára vagy családtagjai megélhetésére költi a legtöbbet. Gyermeke vagy rokona leapaszthatja anyagi tartalékait. Nyilas. Párja feszültebb a szokottnál, ezért néha szélsőségesen viselkedik. Legyen kicsit megértő bele, neki sem könnyű. Vak. Ideális lehetőség adódik arra, hogy további terveket szőjön. Sikerei láttán felébred a lelkesedése, és egyre jobb ötletei születnek. Vízöntő. Jól tenné, ha nem ragaszkodna görcsösen az elképzeléseihez. A körülmények állandóan változnak, ami miatt rugalmasnak kell lennie. Alak. Megnyílnak a kapuk, ön előtt nyugodtan úszhat az árral, erőnyös feltételekkel köthet szerződést.
1: Vigyázzunk egymásra az utakon is. Lassítsunk Debrecen igazi kedvenceivel. Jó utat kíván a Best FM!

0: hogy miről szólt a nyár legalábbis az elmúlt hetekben, a labdarúgó világbajnokságról és a fociról. Igen. Jaj, tegnap is volt labdarúgó mérkőzés, elfelejtsem már, hát megvolt a visszavágója a Liga Kupa mérkőzésnek. Na gyorsan kiguglizom, mert megmondom őszintén, kiment a fejemből, hogy nekem ma reggel a DVSC-ről is beszélnem kell. De miközben a DVSC hírt megkeresem, addig hadd mondjam, hogy hol van baleset Debrecen mellett, azt hittek a hallgatók, a 4-es számú főút Hajdúvidi kereszteződésénél. Három autó ütközött, és hát nem csak anyagi káros baleset, hanem úgy tudjuk, hogy személyisérülés, igaz, könnyebb sérülés volt ebben a balesetben, de még ott lehetnek a helyszínelők mindig. Tehát 4-es számú főút, Hajdúvidi kereszteződés, csak figyelmesen és csak óvatosan.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Nos, meg volt tegnap a visszavágó a Punic otthonában, és mivel, hogy a tegnapi mérkőzés 0-0-ra végződött, tehát egyik csapatnak sem sikerült gólt szereznie, ezért összesítésben 0-1, azaz 1-0, a DVSC jutott tovább. Jól mondom, Lackó, te nagy fotball szakértő vagy. Igen, tovább jutottunk, mi is megyünk tovább. Azzal az énekessel, aki 83 éve született, a legnagyobb slágere 1972-ben született. És szerintem, hogyha a nevet nem is tudják azonnal hova tenni, úgy hívták, hogy Lobó, vagy úgy hívják, hogy Lobó az énekes. Ha a slágert meghallják, egyrészt, hogy milyen volt, és hogy mi lett belőle, akkor azonnal beúrik, hogy kit köszöntünk ma a 83. születésnapján.

90-es évekkel zártuk a péntek reggel első óráját, de hogy mivel kezdjük a következőt? Ez ma reggel is csak önökön múlik. Ej, Gerzson! Hát ne ígyál már előre, tudod mire? Azt írja Gerzson, hogy egyes. Pedig még nem is hallottam a reggeli lehetőségeket. Gerzson, van egy fogadásom. Ismerve a zene ízlésedet, tudti, hogy nem az egyest fogod mondani. Tudod miért? Azért, mert az egyes...

0: várj egy picit, mielőtt megcáfolsz. Szóval az egyes a TNT újdonsága az ugye itt alszol. De Gerzson, hogy miért gondoltam rád? Abban a tekintetben, hogy te tuti nem az egyest fogod választani, ezért te. Na, jól tudom, vagy jól tudom? És jönnek a kettesek. Oké, elég, ne küld többet. Hát tudtam, hogy az öreg rocker, nem vén rocker. Boston, More Than a Feeling, ez lesz a kettes ma reggel. És a hármasra sem szavaztál volna, tutti. Ádám, annál inkább. Hát te tudod, Hugh Dumont és Jack Jones az I Got You-val. Ez a péntek reggel, a villámvokssal. Tudják, hogy hova várom az egyeseket, ketteseket, hármasokat. Ide!
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
1: Reklámot hallottak.
7: Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ, tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a debreceni egyetemen. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
7: Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ a helyi iparűzési adóbevételek alapján. A Cívisváros megelőzte Győrt, Székesfehérvárt és Kecskemétet. Debrecen tavaly több mint 38 milliárd forint iparűzési adóbevételt ért el, ami több mint 3,5-szerese a 2014-es összegnek. A növekedéshez az elmúlt évek nagy beruházásai, köztük a BMW, a CATL, a Szemkorp és a Richter fejlesztései is hozzájárultak. Az egyfőre jutó iparűzési adóbevétel alapján Debrecen már az ország élmezőnyéhez tartozik így, mutat rá a De Hír. Tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a debreceni egyetemen. A 2026-2027-es tanévben várhatóan több mint 7800 külföldi hallgató tanul majd az intézményben. A Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ adatai szerint szeptemberben több mint 2300 fiatal kezdi meg tanulmányait az első évfolyamokon és az előkészítő képzéseken. A jelentkezések száma rekordot döntött, több mint 49000 pályázat érkezett. A több mint 100 angol nyelvű képzésre. A növekedéshez a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram népszerűsége is hozzájárult. Ennek keretében idén 688 hallgató kezdheti meg tanulmányait a debreceni egyetemen állami támogatással, közölte az intézmény. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
8: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
0: Az biztos, annak idején az egészségügyi szakközépiskolában tanultuk, hogy az anyateljes táplálás a legmegfelelőbb egy újszülöttnek, és ameddig csak lehet, ezt a lehetőséget biztosítani kell. Na, időjárás, sok újdonságot nem fogunk mondani, hát ilyen drasztikus bejelentések lesznek, de ez most országosan igaz, ugyanis folytatódik a forróság, sőt egyre melegebb lesz a reggeli 20-21 fok után. Évi mindjárt elmondja, hogy mire számíthatunk a hétvége nyitányában és a hétvégén.
7: Derült időre, sok napsütésre és kánikulára számíthatunk az előttünk álló hétvégén. 39 Celsius fokig is felmelegedhet a levegő vasárnapig, éjszakára pedig 19-20 fokig hűlhet le. A kánikula megterhelheti a szervezetünket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű vízpótlásról.
0: Ugyan, folyadékbevitel, elektrolit pótlás, minden legyen, és amikor csak lehet, bent a hűvösben legyen, és hallgassa a Best FM-et, most éppen a reggeli villámvoksal, 6 perccel 7 óra után. Húha, nagy derbi volt, azt is gondolom sejtik, hogy melyik két együttes között.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
9: Most is vele.
0: Képzeljék, én nem sejtettem. Azt hittem, hogy torony magasan nyer a TNT újdonsága. De irány a 70-es évek. Pontosan idén 50 esztendős a Boston slágere.

0: Adj velünk ébredsz? Nagyon helyes, a legjobbat választottad. Ez a Best FM.
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: És Debrecen és a környék legfrissebb információi mellett a zenei kedvencek a legszélesebb spektrumban. Ó, hát igen, a Boston 1976-os dala nyert ma More Than a Feeling. Jó is volt, de természetesen a TNT dalát is imádjuk, ha nem is sokkal, de azért lemaradt a Boston mellett a TNT. Ákos és Inti vadonatúj dala, azt írja Barbie, hogy olyan jó ez a muzsika. Nekünk is tetszik. Hát a TNT-ben még nem csalódtunk. Persze nyilván nem lehet összehasonlítani a Bostonnal, teljesen más stílus, teljesen más korszak. Úgyhogy felébredtek a rockerek, a soft rockerek. Köszönjük, hogy velünk vagytok, és köszönjük mindenkinek, hogy szavaztatok, és én is kellemes hétvégét kívánok. De még maradok, mert a mai reggel 10 óráig tart, akkor sorsoljuk ki majd a születésnapi torta boldog tulajdonosát. bestfmdebrecen.hu, itt lehet nevezni őket, aztán ugyanitt lehet nevezni, de figyelem, egy kockával alatta a névnaposokat, július utolsó napján ők az Oszkárok, az Ignácok és az Ellenik, és ha már ott vannak a névnapos regisztrációnál, akkor az évfordulósokat is. Jó? Ott egészen nyugodtan. Egy balesetről kaptunk hírt még az előző órában, mivel hogy azóta más nem erősítette meg, remélhetőleg befejeződött a helyszínelés, mert hogy állítólag nem csak anyagi kár, hanem személyi sérülés is történt Debrecen mellett a 4-es számú főúton, a Hajdú-Vidi kereszteződésnél. Ha arra felé járnak, ha látják, hogy van még valaki, vagy valami, vagy ha nem, akkor is csak a Best FM. A telefonszámom 500-540 és 39-33-104-6. A reggel Gyug Gyumondalával folytatjuk, hiszen ez volt a harmadik versenyző. Aztán pedig felülünk együtt a Fegyenc járatra. Út a börtönbe. Na, melyik film következik hamarosan? Debrecen kedvenc rádiójában.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Önök kérték? Az Autovallis Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovallisdebrecen.hu
2: Kia. Movement that inspires.
3: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveg lencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
4: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
6: Mit kínál a Maxiláj?
7: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, Lottáknak üzemanyagkártyát.
6: Minden útjához a megbízható társ, a Maxiláj töltőállomás.
8: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.

0: álom hajó, a Carpe Diem dala után egy közlekedési eszközt lecserélünk, egy vízi közlekedési eszközt egy égi közlekedési eszközre. De előtte még nézzük a földi közlekedési eszközöket, vagy pontosabban a legfrissebb közlekedési információkat. Szervusz, jó reggelt!
1: Szia, Zsuzsa vagyok. A Hajdú-Vides balesettel kapcsolatban a Hajdú-Böszörmény jelágazásnál le van zárva az út, és mindenkit terelnek.
0: Amiért a baleset miatt?
1: Valószínű, nem tudom, mert ugye letereltek, azt nem látom. Illetve egy új helyen láttam kifelé trafipaxot, Pallag után egy ilyen kapubejáróba volt egy rendőrautó.
0: Köszönjük szépen, Zsuzsikám!
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline Flotta kártya támogatja.
0: Ha esetleg most hallottak először a balesetről, már az előző órában is mondogattuk, hogy a 4-es számú főúton és a Hajdú-Vidi kereszteződésnél történt baleset, három autó is érintett az ügyben. Hello Feri, jó reggelt! Kérdezi, hogy otthon milyen az idő? Erdélyben hallgatunk benneteket, 18 fok van. Hát figyelj, nálunk 20-21. Úgyhogy mi nyertünk, ami a melegebb időt illeti. Tehát örüljünk neki, amíg ennyi, és nem majd 39, ami ma napközben várható. Apropó Ferikém, milyen közlekedési eszközzel mentetek oda? Gondolom, nem álomhajóval. És nem is egy fegyencjárattal. Ho-ho-ho, milyen fantasztikus átkötés. Na, 29 éve annak, hogy 1997. július 31-én itthon is elindult a fegyencjárat, a Con Air. A főszereplő Nicolas Cage, a zenéjét pedig Leon Rimes énekelte.
3: Jelenjen meg a szabadlábra helyezési bizottság előtt. Kiengedik. Na szép. Sejtettem. Tedd vissza a nyuszit a dobozba. Tudtam, hogy egy kané vagy. És igazad volt. Végig csúnyán átvertél minket. Hiszen szabad ember vagy. Azt mondtam. Tedd vissza a nyuszit a dobozba. Miért nem tudtad szépen visszatenni a nyuszit a dobozba?
4: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
5: Egy filmzene most.
4: Egy filmzene.

0: szakma.
1: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
2: Lao-tse, Buddha vagy a Zen igazat mond. Helyet kell teremtenünk magunkban a nagyobbnak. De hely és világosság nem a világ valóságának magunkból való kitakarítása révén támad bennünk, mai emberekben, hanem a hétköznapi világon

Ankara Echoes és a Benny AI, amire hát manapság táncolunk a klubokban. Most mindjárt jövünk azzal a zenével, amivel meg a 80-as években számolhattak a DJ-k. Mégpedig azzal a születésnapos énekesnővel, aki ma 62 esztendős lett, hát Tini Starként ismertük meg. 1985-es az első nagy slágere. Na, vajon ki lehet az a tupírozott szőke szépség, aki már Debrecenben is koncertezett, és mindjárt a szubjektív top 3-mal köszöntjük fel a 62. születésnapján. Közben megköszönjük Kittinek a frissítést, a közlekedési információját illetően. A 4-es számú főúton a Vidi elágazásnál még mindig tart a helyszínelés, útzár is van, és terelés is van, úgyhogy komolyabb a dolog, mint amennyire azt gondoltuk volna. Köszönjük, Kitti, itt Laci, a fazekas Laci. Itt meg az énekesnő, aki Dieter Bohlen egyik üdvöskéje, amikor Dieter Bohlen már letarolta a slágerlistákat a Modern Talking-gal, akkor érkezett CC Catch!

először nem a Heaven and Hell című dalával, nálam a szubjektív top 3 listán ez a harmadik, hanem az első nagy slágere ez volt.

0: azt írja Janó, hogy neki még kazettája is van CC-kestől. Igen, és ceruzával szoktad visszatekerni, Janó?
1: Nem forgófejes, gondolom a magnetofon.
0: CC-kecs, ma lett 62 esztendős, úgyhogy itt van a szubjektív top 3 number one-ja 8 perccel, 8 óra előtt. A Heartbreak Hotel.

a szívem a Honeybee-től és Paulinától. A dalt legutóbb a Campus Fesztiválon hallottam. Igaz, hogy akkor csak Zsófi énekelte a Honeybee koncerten, mert egy Paulina pár nappal később érkezett a nagy erdőbe. És érkeznek a zenei kedvencek, és mindjárt a következő órában szintén egy olyan énekesnőtől, aki koncertezett a nagy színpadon. Úgy

0: következő órában köszöntjük majd a hónap utolsó napjának névnaposait, az Oscarokat. Ha annyit mondok, hogy Bunkó vagy Bugsy. Akkor szerintem azonnal beugrik a leghíresebb, legkedveltebb magyar Oscar, aki nem magyar Oscar, hanem Gáti, és szinkron hang volt többször is, például az És megint dűbe jövünk című filmben. Szóval Gáti Oscarnak, és még jó néhány Oscarnak ma a névnapja van, neki viszont a születésnapja. Szabó Szilvi, Szabó Szilvi. Nem Szabó Szilvit, hanem a dal előadóját. Fatboy Slimet köszöntjük majd. 8 és 9 óra között. Pontosan 8 óra van. Jó reggelt kíván Debrecen kedvenc rádiója.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
3: Mi tudjuk, hogy jövő héten velünk húzod a hétvégét hajdúböszörményben. Traktorhúzás.hu.
4: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldogkővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
5: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán!
6: Műszaki vizsga Gördülékenyen. Autodrom. Szoboszlói út 50.
7: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
3: Reklámot hallottak.
8: Több halálos baleset is történt az elmúlt fél évben Hajdú-Bihar útjain, óvatosságra int a rendőrség. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, de acos siker a világbajnokságon, aranyérmes a magyar női kartcsapat. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
8: 10 halálos baleset történt fél év alatt Hajdú-Bihar útjain. Az év első 6 hónapjában csaknem 500 ember sérült meg a megye közútjain. Közülük több mint 100-an súlyosan. A rendőrségi adatok szerint január és június között összesen 287 személyi sérüléses közlekedési baleset történt a megyében. A tragédiák között volt a Debreceni és Hosszúpályi közötti halálos karambol, a Sárrét udvari gázolás, valamint a Debrecent megrázó villamos baleset is, amikor egy kerékpárost gázolt halálra a szerelvény. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket, olvasható a Haonon. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, keddig marad érvényben a riasztás, figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
9: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
8: Deacos siker a világbajnokságon, aranyérmes a magyar női kardcsapat. A Dávid László vezette válogatott battai sugárral a soraiban aranyérmet nyert a hongkongi vívó világbajnokságon. A Deac vívója a döntőbe jutásban is kulcs szerepet vállalt, a franciák elleni elődöntőben 44-44-es állásnál ő szerezte a győzelmet jelentő utolsó tust. A fináléban a magyar csapat Kína ellen vívott és 45-41-re győzött. A battai sugár Szűcs Luca, Katona Renáta és Pisz Anna alkotta együttes, ezzel újra világbajnoki címet szerzett, a sikerből pedig a Debreceni Egyetem hallgatója és a Deac edzője, Dávid László is főszerepet vállalt, közölte rádiónkkal az Unideb.
10: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkert támogatja.
8: Napról napra melegebbre számíthatunk, ma 37, vasárnapra pedig már akár 39 fokig is felmelegedhet a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a kánikula terhelheti meg a szervezetünket. Sok napsütésre számíthatunk, csapadék egyelőre nem érkezik, éjszakára 18-20 fokig hűlhet le csak a levegő.

0: Nagy Bogi, Dessel a péntek reggelben, 8:49 után. Jó reggel, Debrecen!
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel.
0: És jó reggelt neked is!
3: Szia, Laci, Évi vagyok. Nem tudok, tudtok-e róla, hogy a 4-esen apafánál a betonkeverő telepnél kint a trafi?
0: 4-es, apafa, betonkeverő, trafipax. És igen, tudunk, mert szerintem Zsuzsi, aki jelentett a balesetről is, tudják, a Hajdúvidin ágazásnál útlezárás is lehet még mindig. Ő említette a 4-esen az apafa környékén lévő trafipaxot is. Ernő pedig említi a melyik buszt? 39-es? Na, kereslek, várjál. Igen, a 39-est. Tudunk a DKV-tól arról, hogy a 39-es busz a Sárga Dűlő utcán most nem megy végig, mert jött elég komoly munkálatok zajlanak. De azért köszönjük, hogy megerősítetted. 500-540 és 30-933-1046. Ez a hónap utolsó napja. Forrósággal búcsúzik a július, hogy átadja holnap a helyét a nyár következő és egyben utolsó hónapjának, ami szintén forró napokkal köszönt be, akár 39-40 fok is lehet. Úgyhogy hűsítő zenei kedvencek a nap 24 órájában, és örömteli pillanatok, amikor ma az Ignácok és az Ellenik mellett felköszöntjük az Oszkárokat a nevük napján.
4: Köszöntjük Oszkár nevű hallgatóinkat! Az Oszkár férfi név eredete vitás. Egyesek szerint germán eredetű, és jelentése jó dárda. Mások szerint kelta eredetű, és jelentése szarvast kedvelő. Számos híres viselője van a névnek, többek között Gerde Oszkár kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, Gáti Oszkár színész, Oscar Wilde író, Oscar Peterson kanadai jazz zongorista, és természetesen ön kedves Oszkár, aki most a rádiót hallgatja.
0: Drága jó Szilágyi Tibor, azaz Oszi bácsi, Hodobai Oszkár. Na, melyik filmből?
5: Szia, Lali.
6: Tiszteletem, Oszi bátya.
5: Mit csinálja ezt a hangot? Ez mi? Kutya?
6: Pocok.
5: Akarja, hogy...
6: Nem. Én nagyon szeretem a pockot.
5: Lehet, hogy nem is pocokoz. Lehet, hogy ott lapul a feleség. Ez még maga is nős ember, Ali.
0: Hodobai Oszkár, Szilágyi Tibor, akit július első napjában veszítettünk el. És ha már Oszkár, jó, Gáti Oszkárnak és Bugsynak külön fejezete lesz. Most érkezik német Oszkár, aki az egykori Fonográf együttest erősítette. És én annyira szeretem ezt a dalt, mert apró gyermek voltam, amikor dúdoltam. Mondd, hogy nem haragszol rám, kedves zenei szerkesztőm, 10 perccel fél 9 előtt. Tudod?

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
2: Nem vettek fel egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult? Pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést.
3: 5 perces autómosás 42 méteres mosó utcában. Autodrom. Szoboszlói út 50.
4: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

A franciák énekeltek az olaszokról, ez volt a Bastille és a Pompei, és nem akarok párhuzamot vonni Pompei sorsa és a következő forró napok kapcsán. 39 fok, ennyi lesz. Hát holnaptól, ma még csak 37, úgyhogy engedjük is ezt a témát el, illetve adjunk teret Sándor közlekedési információjának, ugyanis a baleset miatt, amiről korábban már szó volt, a Hajdúvidi elágazásnál van, hát bizony terelik az autósokat, és hát Sándor azt mondta, hogy kedves autósok, hogyha bemegyünk Hadházra, akkor hát a következő kis utcából ne jöjjünk ki, mert akkor szinte ugyanoda kerülünk, tehát mindenkinek, akinek kerülő úton kell a lezárás miatt most közlekednie, Hadház, Téglás, ugye ez az irány, az menjen inkább tovább egészen el Téglásig, és majd ott menjen vissza a négyesre, mert hogy lezárták az utat. Én nagyon nem vagyok képben, hogy ez pontosan hol van, de nagyjából sejtem. Remélem jól mondtam, a hallgatói információkra támaszkodok. A továbbiakban is 500-540 és 39-33-104-6. Az urat, aki ma 63 esztendős lett, és úgy hívják, hogy Norman Cook, tulajdonképpen már a hónap közepén szerettem volna a születésnapján köszönteni, mert egy egyes információk szerint július 16-án ünnepli azt, mások szerint pedig pont a mai napon, július utolsó napján. Az urat, akit úgy hívnak, hogy Norman Cook, úgy ismeri az egész világ, hogy Fatboy Slim. Ez a Szubjektív Top 3 Fatboy Slim-től. A harmadik helyen egy Steve Miller Band feldolgozás, a The Joker. A második helyen. I have to celebrate you, baby. I have to praise you. A Praise You. Micsoda ritmus. Micsoda dallamok. Na persze a number one sem piskóta, az örök number one Fatboy Slim-től, amit nálunk csak úgy szoktak kérni a kívánság műsorba, hogy léci, add le a Szabó Szilvét. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk.

0: ez a Best FM, a péntek reggelben Chapeau-zei dala 10 perccel 9 óra előtt. A mai napon tehát az Oscarokat köszöntjük, és ígértem, hogy Magyarország egyik legkedveltebb, legtöbbet foglalkoztatott szinkron színészéről is szó lesz, aki képzeljék el, hogy nem is Oscar, hanem István néven látta meg a napot 1949. februárjában, úgyhogy idén a 77. születésnapján köszöntöttük Gáti Oscart, aki valóban az egyik legnépszerűbb, legtöbbet foglalkoztatott szinkron színész, hiszen többször kölcsönözte a hangját Sylvester Stallone-nak, aztán Liam Neeson-nak, természetesen Arnold Schwarzeneggernek. Ő szinkronizálta a Profit, Jean-Paul Belmondót jó néhányszor, Samuel L. Jackson-t, sőt, még a héten szintén születésnapját ünneplő, illetve pontosabban ő a születésnapját ünnepelte, Lawrence Fishburne-t, a Matrixban ugye Morpheus-t. De engedjék meg, hogy most Gáti Oszkárt, aki István, a neve napján, ha mégiscsak Oszkárként ismeri az egész ország, az egyik legviccesebb karakterével köszöntsem fel, hiszen Salvatore a színész, akinek ő a hangját kölcsönözte, mégpedig az És megint dűbe jövünk című filmen. Bizony, jöjjön tehát akkor a Bunkó vagy Bugsy.
1: Ja, és az új tulajdonos pedig a Nymphas Corporation.
2: Ki az a Corporation?
3: Bunkó vagy Bugsy. Bunkó vagy Bugsy.
4: Jaj, bocsánat, nem akartam főnök.
3: Bunkó vagy Bugsy.
5: Viszont te Bugsy, te bunkó vagy Bugsy, megmondja, mi vagy.
6: Tudom, bunkó.
0: Salvatore Borghese magyar hangja. Gáti Oszkár, boldog névnapot kívánunk a Best FM Oszkár nevű kedves hallgatóinak.

0: Because of You, Kelly Clarkson-t hallották a Best FM-en, ahol az egyik énekesnőt követi a másik énekesnő, mindjárt a hírek után Taylor Swift. Aztán a harmadik énekesnő Dua Lipa. Jön is majd a Love Again című slágerének az evolúciója. De hogy vigyázzunk a nemek arányára, már ami az előadókat illeti, egy igazi boyband. No nem abból a klasszikus bocsátot kérek nyálas kategóriából. A Coldplay is érkezik majd hamarosan, sőt, egyik születésnapos mellett egy másikra emlékezünk. A 80-as évek kedvenc televíziós sorozata, és mindenki Drága Imrusa, ma meg Glázser Bozsó, és Nyomasek Bobó. Szeszélyes pillanatok, hamarosan a péntek reggelben.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
4: Kia. Movement that inspires.
5: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpitmax bútor volt, Salétrom utca 5.
6: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu
7: Reklámot hallottak.
8: Zöldebb és virágosabb lehet a BEM tér, történelmi mélyponton a Dráva vízállása, továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
8: Zöldebb és virágosabb lehet a BEM tér. A következő hetekben elindulhat a BEM téri park felújításának közbeszerzési eljárása. A 605 millió forintos beruházás uniós forrásból és magyar állami társfinanszírozással valósulhat meg. A fejlesztés célja, hogy a park korszerűbbé és vonzóbbá váljon, miközben több zöld felületet és virágos részt alakítanak ki. A felújítás során kiemelt figyelmet kapnak a téren található emlékművek is. Megújul a könyvtár előtti tér, erősítik a kapcsolatot az épület és a park között, valamint a Nyíl utca által kettéválasztott területet egységes, jól használható közparkká alakítják, írja a De Hír. Történelmi mélyponton a Dráva vízállása Eszéknél. A folyón mínusz 186 cm-es vízállást mértek, ami a legalacsonyabb érték a helyi mérések kezdete óta. Az apadó vízből hajóroncsok, régi építmények maradványai és más eddig rejtve maradt tárgyak bukkantak elő. A rendkívül alacsony vízszint miatt a nagyobb hajó közlekedése leállt, a kompjáratot pedig ideiglenesen felfüggesztették. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a látványosság komoly veszélyeket is rejt. A mederből háborús robbanó szerkezetek, fegyverek és egyéb akadályok is előkerülhetnek, ezért fokozott óvatosságra intik a folyó közelében tartózkodókat. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
1: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görögdínje a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
8: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait. Napról napra melegebbre számíthatunk, ma 37, vasárnapra pedig már akár 39 fokig is felmelegedhet a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a kánikula terhelheti meg a szervezetünket. Sok napsütésre számíthatunk, csapadék egyelőre nem érkezik, éjszakára 18-20 fokig hűlhet le csak a levegő.
2: Egy újabb topsláger a Best FM-en.
7: A Best FM-en. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Aha.

0: Nelly Furtado és a Say It Right 10 perccel fél tíz előtt, hát lassan már nem a reggelben, hanem a délelőttben.
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: A lényeg, hogy pénteken ugorjunk együtt fejest a hétvégébe, és hát a medencébe is, mert hogy kellenek a hűsítő pillanatok. Zeneileg próbáljuk ezt garantálni önöknek a következő néhány napban. 39 fok is lehet, a mai 36, inkább 37 fok után. Két trafipax, az egyik Anitától érkezett most, a szokásos helyen, ott lesz a fehér, téglásnál. A másik pedig Apafánál van, a 4-es számú főúton, ott is csak óvatosan.
3: A trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline Flotta kártya támogatja.
0: És tegnap játszott a DVSC, mégpedig meg volt a visszavágója annak a mérkőzésnek, amit a konferencia ligában játszottak, a Punic ellen. Ugye Jerevánban szerepelt a DVSC tegnap, és hát nagyon úgy tűnt, hogy a visszavágó 36. percében oda lesz a Loki egygólos előnye, mert hogy hát egy nagyon-nagyon gólnak tűnő valamit fújtak aztán lesre. Állítólag azt mondják a szakértők, tudják, én nem vagyok az, hogy ha lett volna videóbíró, akkor lehet, hogy másképpen alakult volna az eredmény, így azonban nem adták meg a gólt a jereváníaknak, úgyhogy maradt a végére a 0-0, megőrizve az itthoni egygólos előnyét, tovább jutott a Lokika a konferencia ligában. Hajrá Loki, hajrá Debrecen, és hajrá Magyarország! 2020-szal folytatjuk, 6 éves Dua Lipa dala, a Love Again, amelynek azért van egy különleges evolúciója. Talán többen tudják, hanem akkor most kiderül, hogy a dal eredeti dallamai még 1932-ben születtek, Lou Stone zenekarával. Ez volt a My Woman. Aztán némi Star Wars-on keresztül eljutunk majd a White Tone együttes 1997-es Your Woman című daláig. És ebből lett 6 évvel ezelőtt a Love.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
2: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
4: Mi tudjuk, hogy jövő héten... Velünk húzod a hétvégét Hajdúböszörményben! Traktorhúzás.hu

Közlekedő óvatosan haladjon a Galamb utca környékén, ugyanis a helyi cég dolgozóinál pillanatokon belül kezdetét veszi a 3 hetes nyári szabadság. A kollégák, mint a szél, olyan sebességgel lőnek majd ki az épületből hazafelé és a strand felé, úgyhogy porfelhőre, repülő iratrendezőkre és hirtelen felcsendülő tengerparti slágerekre számítsanak majd. Kérjük, húzódjanak félre, és hagyják átrobogni a szabadság rohamot. A forgalom 3 hét múlva áll helyre. Jó pihenést a munkatársaknak. Vigyázzanak egymásra az utakon. Attila, milyen kis profi vagy te, hogy nem mondtad a cégnek a nevét. Tudod, az már fizetős kategória lenne a médiatörvény alapján, mégiscsak egy kereskedelmi zenei rádió lennénk. Debrecen kedvenc zenei rádiója, ahol egészen különleges pillanattal emlékezünk a magyar televíziózás minden idők legnagyobb ikonjára.

0: elég szeszélyes évszak ez a nyár, volt már hideg, most meg nagyon forró napok jönnek. És egy kis szeszélyes évszakok Antal Imrével, aki Erkel Ferenc díjas magyar zongoraművész. Televíziós személyiség, színész és humorista, igazi multitalentum volt, óriási tehetség. 1935. július 31-én született Hódmezővásárhelyen, tehát 91 esztendős lenne ma, 72 éves korában 2008-ban hagyott itt bennünket. Játszott a Bors sorozatban, és ő volt a műsorvezetője a szeszélyes évszakoknak is. Úgyhogy most emlékezzünk meg róla két koszorús költőnkkel. Talán önök is emlékeznek még erre a két névre. Laci volt, aki egyből lecsapta a poént reggel. Glázser Bozsó és Nyomasek Bobó. De hogy kettőjük közül ki volt az első, és miért kellett nevet váltani, arról beszéljen most maga Antal Imre, a művész.
1: Talán föltűnt önök közül néhány kedves nézőnek, hogy mai műsorunkban legalábbis eddig nem szerepelt koszorús nagyköltünk egyetlen verse sem. Kérem, a nevet akarattal nem mondtam ki. Hallgatásomnak emberi okai vannak, és amit mesélek most önöknek, az nem tréfa, nem vicc, komoly valóság. Kérem, él ebben az országban egy ember, egy tiszteletreméltó idős pedagógus, egy tanárember, akit szinte betű szerint pontosan úgy hívnak, mint a koszorús nagyköltőt. Hát el lehet képzelni, hogy mennyi ízetlen tréfának, ugratásnak volt kitéve ez a gerény pedagógus, aki erre egyáltalán nem szolgált rá. Most kérem, felkerestük a nagy mestert, a költőt, hogy változtassa meg a nevét. A mesterehez hozzájárult, kérésünket méltányosnak találta, és úgy döntött, hogy mától kezdve verseit Nyomasek Bobó költőjelni. Jövőbe látó tekintetét a kozmoszban bolyongó űrhajósokra irányította, és erről írt egy kis négy sorosat, hangsúlyozom, Nyomasek Bobó, a mű. Szinte látom, milyen lesz a jövő század kozmosz kosztja. Így szól Joe az űrhajóban, süssünk már szűzérmét kosztja.
0: Tényleg zseniális figura volt. Egyébként a négy sorosokat egy Szilágyi György nevű szerző írta, és hát valóban azért kellett Glázser Bozsó nevét elfelejteni, mert írta egy kedves néző, hogy hát őt bizony így hívják. Őt pedig úgy hívták, hogy Antal Imre, és ma lenne a 91. születésnapja. Nyugodjon békében. És köszöntsük a születésnapján még a Best FM Rádió mai ünneplői előtt. Will Champions, ez a Coldplay. 48 éves ma a Coldplay tagja. Na, Attila, jó lesz ez a nyári sláger nektek? Jó szabítika!

0: Anya, nézd, egy Mikulás. Gondolom mindenkinek a 39 fok közelettével éppen egy Mikuláson járt az esze. Főképpen, amikor az Ergo együttes Ballag a katona című dalát hallgatta. Hát inkább hallgattuk volna a balatoni lányt, ha már Szikora Róbert. Na, Ballag a Lacika is hamarosan, mert hogy megkezdje a hétvégi pihenését, de mielőtt elballagna, köszönti a péntek délelőtt házigazdáját. És a torta sorsolás aktív közreműködőjét velem együtt, Szabó Anitát. Szia, Anita!
1: Szép jó reggelt mindenkinek, szia, Laci! Hát képzeld, hogy megtörtént velem minden autós rémálma.
0: Na, micsoda?
1: Ó, hát képzeld el, egy kis darázs, bent volt az autóban, nem vettem észre, és útközben, hát konkrétan beleharapott a bokámba. És hát nyilván meg kellett állnom, hogy kitessékeljem. Azt sajnálom, hogy ezután ugye elpusztul, hogy bennem hagyta a fulánkert, úgyhogy szépen belevett a kis
0: ez viccesnek tűnik, de nagyon komoly baj is lehetett volna belőle, és ha meg, nem őrzöd meg az önuralmadat, és mondjuk...
1: Igen, az kell, de tényleg erre érdemes figyelni. Nem tudom, mikor szállt be egyemnek, de ott volt, úgyhogy...
0: Allergiás nem nagyon vagy, ugye?
1: Nem, de hogyha esetleg azt látod, hogy nem tudom.
0: Hát egy anafilaxiát azért ne kapjál már. Néztem, hogy a bal bokád, vagy a jobb bokád a nagyobb most ma reggel, de...
1: Igazából még mindig egyforma. Na, úgyhogy tényleg vigyázzanak a méhecskékkel, meg a darazsakkal. Jön a szörű napos köszönti, jó? Takács Szilviát a sogornőjel köszönti, legyen csodás napja, ezt üzenik neki. Bagi Sándorné unokája Niki és lánya Angéla nevezték, a világ legjobb mamáját, aki összetartja a családot. Ünnepel ma Nyitrai Péter, aki 7 éves lett, Isten értesen drága kis Peting, üzeni apa, anya Janó és Hanna. Hallerné Katalint a szülei nevezték itt Debrecenben, nagy állatbarát Katalin, van egy kis kutyája is, akit nagyon szeret. Mándi Hanna ma tölti a 17-et, egyébként a Hajdú Néptánc Együttesben táncol már 11 éve, és éppen velük táborozik. Imádja a kisöccsét, és az egész család köszönti Kántor Piroskáról. A családja szeretne gondoskodni tortanyertesként, többek között a férje gyermekei és unokái Debrecenben. Horoszkópjához méltó oroszlánként védelmezi a szeretteit. Ünnepem a Galgóci Lilla, az egész család nevezte, Nagy Zsuzsát a kisfia Pepe köszönti, az anyukáját. Nagyházi Alexandrát az anyukája szeretné meglepni tortával, aki nagyon szeret másokon segíteni már kiskora óta. Borit is nevezték, aki ma 2 éves lett, egy igazi kíváncsi természetük is felfedező. Szulyák Jánosné Marikát fiai, unokái, menyei Nyíradonyban szeretnék meglepni egy tortával. Illetve hát igazából ennyi. Bettinát a legjobb barátnője köszönti a 23-on. Erzsébet is ünnepel ma, lánya Kitti köszönti, és Vargáni Erzsikéről sem felejtkeztek meg, 9 éves unokája, fia, menye, nővére köszöntik itt Debrecenben Erzsikét, aki elérte ezt a szép évszámot, de ez nem azt jelenti, hogy lazsálhat, csak egy kicsit lájtosra veheti a figurát, nagyon szeretik, és kívánják, hogy még sokszor köszöntessék születésnapja alkalmából. Nagy Lászlót sem hagyjuk ki, őt felesége, 2 gyermeke köszönti 30 éve. Mentésirányító egyébként, és néha sárkány szelidítő, de mindig szuper férj és a legjobb apa. Nagyon szereti Kinga, Máté és Dóra is köszöntik.
0: Lacinak üzenjük a klasszikust, sárkány ellen sárkányfű, és hát sok szerencsét minden érintettnek, aki ma születésnapot ünnepel. Le is zárjuk ezt a hónaphoz. Holnap már augusztus, hello augusztus, és hello nyertes! A legszerencsésebb következik. Néhány perccel 10 óra előtt.
2: Halló?
0: Halló? Gombos Pannát keressük.
2: Én vagyok.
0: Jó reggelt, Panna! Volt már edzőtábor?
2: Még nem.
0: Lesz?
2: Hát, majd kezdődik az edzés lassan.
0: Akkor most ilyen pihenőidőszak van.
2: Igen.
0: Felkészülünk a következő jelentős számodra, igen jelentős fejezetre, ami szeptembertől indul, és most itt nem a röplabdára gondolunk, hanem...
2: A gimnáziumra.
0: A gimnáziumra, is milyen szak?
2: Matekinfo.
0: Matekinfo, és melyik gimnázium?
2: A Csokonai.
0: Mondd csak, Pannácska, szerinted a matematikai ott megszerzett tudásodat tudod majd hasznosítani a röplabda pályán?
2: Hát... Valahogy biztos.
0: Azt mondják apái, anya és apa, hogy másodpercek alatt ki fogod számolni a röplabda röppályáját.
2: Szerintem igen.
0: Az évek meg a rutin. Mennyi is az az annyi?
2: 15 lesz.
0: 15? Ó, hát kezét csókolom, ifjú hölgy. A vonal végén Debrecen kedvenc rádiójának a hónap utolsó napján a születésnapi tortájának a nyertese.
2: Juhú!
0: Szia Panna! Én Fazekas Laci vagyok. A torta a Kisangyal cukrászdában készül, egy málnás Oreo torta. Úgyhogy boldog születésnapot kíván neked! Anya, apa, az egész család, gondolom a röpis társak és a kedvenc rádiód, a...
2: Best FM!
0: Csodás hétvégét, csodás vakációt és csodás évkezdés majd az új iskolában!
2: Köszönöm, viszont!
0: Anna után következzen a...
3: A mai reggel informátora
0: Zsuzsi Kenéz. Zsuzsi
3: nyereménye egy melans pizza. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Na most van pontosan 10 óra, úgyhogy ideje is, hogy startoljon a péntek délelőtt Stevie Wonderrel.
4: I just called to say I love you.
0: A régebbi kedvenceink közül.
4: I just called to say how much I care.
0: Tame Impalával.
5: In the end I hope it's you and me. In the darkness I would never leave.
0: Az újabb zenei kedvenceink közül. És mindjárt a hírek után. Szép hétvégét mindenkinek a Best FM-mel, csak óvatosan a forróságban.
6: Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ. Tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a Debreceni Egyetemen. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
6: Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ a helyi iparűzési adóbevételek alapján. A Cívisváros megelőzte Győrt, Székesfehérvárt és Kecskemétet. Debrecen tavaly több mint 38 milliárd forint iparűzési adóbevételt ért el, ami több mint 3,5-szerese a 2014-es összegnek. A növekedéshez az elmúlt évek nagy beruházásai, köztük a BMW, a CATL, a Semcorp és a Richter fejlesztései is hozzájárultak. Az egyfőre jutó iparűzési adóbevétel alapján Debrecen már az ország élmezőnyéhez tartozik így, mutat rá a Dehír. Tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a Debreceni Egyetemen. A 2026-2027-es tanévben várhatóan több mint 7800 külföldi hallgató tanul majd az intézményben. A Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ adatai szerint szeptemberben több mint 2300 fiatal kezdi meg tanulmányait az első évfolyamokon és az előkészítő képzéseken. A jelentkezések száma rekordot döntött, több mint 49000 pályázat érkezett, a több mint 100 angol nyelvű képzésre. A növekedéshez a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram népszerűsége is hozzájárult. Ennek keretében idén 688 hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen állami támogatással, közölte az intézmény. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
7: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanyja teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
6: Derült időre, sok napsütésre és kánikulára számíthatunk az előttünk álló hétvégén. 39 Celsius fokig is felmelegedhet a levegő vasárnapig, éjszakára pedig 19-20 fokig hűlhet le. A kánikula megterhelheti a szervezetünket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű vízpótlásról.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Meleged van? Tisza ajtóablak. Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak. Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
3: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.

0: A zenei kedvencek között Robin Schulz és az Oké szólt itt a Best FM-en. Ragyogó péntek délelőtöt kívánok mindenkinek a hét utolsó munkanapján. 31 fok van jelenleg is, 37-et várunk mára, úgyhogy mindenki igyekezne hűsölni, hidratálni magát, árnyékba húzódni, ugyanis forró nyári napok elé nézünk. A forró drót 500-540 várom az infókat az utakról, és hoztam én is kettőt rögtön. Debrecenből kifelé Apafánál rendőrségi autóból mérnek, illetve a 4-esen a Nyíregyháza felől érkezőket a 60-as táblánál a benzinkút előtt is mérik egy fehér autóból. SMS fejbeszámunk 30-933-1046, rádiózzunk együtt. A mikrofonnál Szabó Anita, a Csíkzenekar és Lovasi András, közöse pedig már is szól. A Csillag vagy Fecske, itt a Best FM-en.
1: A Trophy Pax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, jó alkalom adódik most tervei megvalósítására, bátran kockáztathat, fogadja el a kihívást, bízzon saját képességeiben. Bika, kedvére elmélyedhet a részletekben, nem sürgeti, nem hajszolja senki, így nem csak élvezi, amit csinál, hanem észreveszi azt is, amit mások nem. Ikre, sokat dolgozik, nincs ideje lényegtelen kérdésekkel foglalkozni, pozitív benyomások érik, irigylésre méltó helyzetben van. Rák, a munkahelyet változtat, minden eszköz a rendelkezésére áll ahhoz, hogy jólétet teremtsen, egy külföldi szakmai út is kilátásban van. Oroszlán, szinte ki sem látszik a teendőkből, és bár szívesen végzi feladatait, ami sok, az sok. Felettesei a maximumot sajtolják ki önből. Szűz, párja szeretné önt legalább a hétvégén kirángatni a mókuskerékből, egy kis környezetváltozás jót tenne mindkettejüknek. Mérleg, fontos önnek a kellemes munkahelyi légkör, meg az is, hogy ott kapcsolatokat ápoljon, téves felfogás azonban, ha nyaralás helyett is feláldozza magát. Skorpió, még mindig otthonára vagy családtagjai megélhetésére költi a legtöbbet, gyermeke vagy rokona leapaszthatja anyagi tartalékait. Nyilas, párja feszültebb a szokottnál, ezért néha szélsőségesen viselkedik, legyen kicsit megértőbb vele, neki sem könnyű. Vak, ideális lehetőség adódik arra, hogy további terveket szőjön, sikerei láttán felébred a lelkesedése, és egyre jobb ötletei születnek. Vízöntő, jól tenné, ha nem ragaszkodnak görcsösen az elképzeléseihez, a körülmények állandóan változnak, ami miatt rugalmasnak kell lennie. Vallak, megnyílnak a kapuk, ön előtt nyugodtan úszhat az árral, erőnyös feltételekkel köthet szerződést.

Köszöntjük Oscar nevű hallgatóinkat! Az Oscar férfi név eredete vitás. Egyesek szerint germán eredetű, és jelentése jó dárda. Mások szerint kelta eredetű, és jelentése szarvast kedvelő. Számos híres viselője van a névnek, többek között Gerde Oscar kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, Gáti Oscar színész, Oscar Wilde író, Oscar Peterson kanadai jazz zongorista, és természetesen ön kedves Oscar, aki most a rádiót hallgatja.

0: Igen.
1: Halló, Oszkárt keresem.
0: Én vagyok.
1: Melyikhez van szerencsém, az ifjabbhoz vagy az idősebbhez?
0: Az ifjabbhoz.
1: Az ifjabbhoz. Szia, én Anita vagyok, Best FM Rádió.
0: Szia.
1: Nem tudom, sikerült-e meglepnelek ezzel a telefonnal?
0: Hát, sikerült. Nem számítottam rá.
1: És bolgáron hallgattak bennünket?
0: Meg Németországban hallgattak jelenleg, igen.
1: Ja, te Németországban vagy, édesapád pedig polgárom.
0: Így van.
1: És hallgatja a Best FM-et.
0: Igen.
1: Na, hát akkor most fogja hallani, hogy a fia Németországból felköszönti, úgyhogy kedves Oszkár, tiéd a terep, az éteren keresztül, jó?
0: Jó. Nagyon sok boldog névnapot kívánok, édesapám, neked 63. névnapot. Remélem, hogy köszönöm leszel még jó sokáig, és körülbelül vagy 100-szor megünnepelhetjük a névnapodat.
1: Mikor fogtok találkozni?
0: Augusztus végén.
1: És mit dolgozol Németországba, Oszkár?
0: Hát én heggeztek.
1: Heggeztesz. Meleg van egyébként?
0: Hát tegnap az volt, most jelenleg nem. Egy jó 25 fok van most jelenleg. Tegnap ilyen 43 fok volt.
1: Ó, jó nagyot esett, akkor jött valami eső?
0: Igen, igen, még az este egy eset.
1: Mi meg ilyen 40 fok elé nézünk majd holnaptól, úgyhogy gondolj majd ránk.
0: Persze, persze, mindenféleképpen. Csapik a feleségem is, meg a gyerekem is.
1: Akkor képbe vagy, hogy mi van itthon.
0: Persze.
1: Jól van. Oszkár, én örülök, hogy beszéltünk, és további csodás napot kívánok neked is, édesapádnak is, és várják édesapádat a melansba egy-két főre szóló sütémeghívással.
0: Rendben, köszönöm, én is viszont kívánom, Anika.

11 óra van pontosan, az óra végéhez érkeztünk, sajnos egy balesetről kell beszámolnunk. Zolitól kaptuk az infót, hogy a Böszörményi úton az Agrár Egyetem előtt a belső sávban egy ráfutásos 4-es autós baleset történt, torlódás várható, mindenki vigyázzon magára, és óvatosan vezessenek arra felé. Igazából mindenhol máshol is várom az infókat az utakról, 500-540, a folytatás pedig a híreké, itt a Best FM-en.

0: a Best FM-en.
1: Munka közben is.
2: Több halálos baleset is történt az elmúlt fél évben Hajdú-Bihar útjain, óvatosságra int a rendőrség. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, deacos siker a világbajnokságon, aranyérmes a magyar női kartcsapat. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: 10 halálos baleset történt fél év alatt Hajdú-Bihar útjain. Az év első 6 hónapjában csaknem 500 ember sérült meg a megye közútjain. Közülük több mint 100-an súlyosan. A rendőrségi adatok szerint január és június között összesen 287 személyi sérüléses közlekedési baleset történt a megyében. A tragédiák között volt a Debrecen és Hosszúpályi közötti halálos karambol, a Sárrét udvari gázolás, valamint a Debrecent megrázó villamos baleset is, amikor egy kerékpárost gázolt halálra a szerelvény. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket, olvasható a Hahonon. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, keddig marad érvényben a riasztás, figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki inni.
2: Deacos siker a világbajnokságon, aranyérmes a magyar női kartcsapat. A Dávid László vezette válogatott battai sugárral a soraiban aranyérmet nyert a hongkongi vívó világbajnokságon. A Deac vívója a döntőbe jutásban is kulcs szerepet vállalt, a franciák elleni elődöntőben 44-44-es állásnál ő szerezte a győzelmet jelentő utolsó tust. A fináléban a magyar csapat Kína ellen vívott és 45-41-re győzött. A battai sugár Szűcs Luca, Katona Renáta és Pisz Anna alkotta együttes, ezzel újra a világbajnoki címet szerzett, a sikerből pedig a Debreceni Egyetem hallgatója és a Deac edzője, Dávid László is főszerepet vállalt, közölte rádiónkkal az Unideb.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
2: Napról napra melegebbre számíthatunk, ma 37, vasárnapra pedig már akár 39 fokig is felmelegedhet a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a kánikula terhelheti meg a szervezetünket, sok napsütésre számíthatunk, csapadék egyelőre nem érkezik, éjszakára 18-20 fokig hűlhet le csak a levegő.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Best FM Rádió.
2: Szia, Norvi vagyok. Berettyó Újfaluba a 47-es számú főút átkelési szakaszán a vasúti átjáró teljes szélességében ma 16 órától le fogják zárni, harmadikán éjfélig. Szerintem elég sok mindenkit érinthet a történet.
1: Köszönöm, hogy jelezted nekünk.
2: Köszi, szia,
1: szép napot. Neked is,
2: szia.
1: Az útinfókat továbbra is várom, nyugodtan lássanak el bennünket, bármit látnak az utakon, nem baj, hogyha már hallották vagy elhangzott, az sem, hogyha többször elmondjuk. A Mikepércsi úton is nehézkes a bejutás, ott egy forgalmi sávot lezártak, úgyhogy ott hosszabb menetidővel készüljenek. A forródról 500-540-es MS Fiber 30-as 943-1046, 4-12 van hamarosan, Mr. Jones érkezik itt a Best FM-en.

0: kísérheted.
1: A legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a Best FM-en a 104.6-on. Olaszországban pedig, hogyha éppen arra készülnek, akkor füleljenek, ugyanis már nem elég korán kelni ahhoz, hogy lefoglalják a legjobb tengerparti helyeket, sőt, trükközni sem érdemes. A hatóságok ugyanis hadat üzentek a napernyő foglalóknak. Azoknak, akik hajnalban vagy akár előző este letesznek egy napernyő törölközőt vagy napágyat, hogy lefoglalják vele a helyüket, azok mostantól drágán megfizetnek érte. A nápolyi partoknál ugyanis nemrég hajnali razziát tartottak, 40 ott hagyott napernyőt, széket és asztalkát gyűjtöttek be, a tulajdonosokra pedig akár 500 eurós bírság is várhat. A helyiek már külön nevet is adtak neki, napernyőcsalóknak nevezik őket, úgyhogy ha nem sokára Olaszországba indulnak nyaralni, akkor egy dolgot jegyezzenek meg, a napernyőt törölközött inkább vigyék magukkal, és amikor tényleg leérnek a strandra, akkor foglalják el a helyüket, különben könnyen lehet, hogy a napozás lesz a legdrágább része a nyaralásnak. Teddy Swims érkezik nálunk itt a Best FM-en, jön a Bad Dreams, 3:42 előtt a kíváncsi műsorhoz is készülünk, már jöhetnek az üzenetek, SMS Viber 30-as, 9

keresek, a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek.

72 is a Feel Like a Woman. Ezzel zártuk a péntek délelőtöt itt a Best FM-en. Készülünk az ebédidőhöz. Jó étvágyat mindenkinek, és készülünk a kívánságokhoz. Lehet köszönteni az Oscarokat, a születésnaposokat, lehet átadni üzenetet, akár romantikusat, vagy itt a bocsánat kérő kinél mi éppen aktuális. 500-540 a forró drót, SMS Viber 30-933-1046. És hogy milyen zenék érkeznek? Hát nagyon jók, ahogy az szokott lenni, az Anna Deris itt lesz, és a Talk to You.

0: Hívd a Best FM kívánság vonalát az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Zöldebb és virágosabb lehet a Bem tér, történelmi mélyponton a Dráva vízállása, továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Zöldebb és virágosabb lehet a Bem tér. A következő hetekben elindulhat a Bem téri park felújításának közbeszerzési eljárása. A 605 millió forintos beruházás uniós forrásból és magyar állami társfinanszírozással valósulhat meg. A fejlesztés célja, hogy a park korszerűbbé és vonzóbbá váljon, miközben több zöld felületet és virágos részt alakítanak ki. A felújítás során kiemelt figyelmet kapnak a téren található emlékművek is. Megújul a könyvtár előtti tér, erősítik a kapcsolatot az épület és a park között, valamint a Nyíl utca által kettéválasztott területet egységes, jól használható közparkká alakítják, írja a De Hír. Történelmi mélyponton a Dráva vízállása Eszéknél. A folyón mínusz 186 cm-es vízállást mértek, ami a legalacsonyabb érték a helyi mérések kezdete óta. Az apadó vízből hajóroncsok, régi építmények maradványai és más eddig rejtve maradt tárgyak bukkantak elő. A rendkívül alacsony vízszint miatt a nagyobb hajó közlekedése leállt, a kompjáratot pedig ideiglenesen felfüggesztették. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a látványosság komoly veszélyeket is rejt. A mederből háborús robbanó szerkezetek, fegyverek és egyéb akadályok is előkerülhetnek, ezért fokozott óvatosságra intik a folyó közelében tartózkodókat. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
3: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görögdinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
2: Kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait. Napról napra melegebbre számíthatunk, ma 37, vasárnapra pedig már akár 39 fokig is felmelegedhet a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a kánikula terhelheti meg a szervezetünket, sok napsütésre számíthatunk, csapadék egyelőre nem érkezik, éjszakára 18-20 fokig hűlhet le csak a levegő.
1: Célállomás
0: Debrecen.
1: Pozíció
0: 104,6.

0: délután, csodás napot kívánok mindenkinek, a péntek délutánban elstartolt a déli kívánság műsor. Hello Debrecen, üdv a Best FM hallgatóknak, én Szabó Anita vagyok, és ma zavartalan napos nyári időre készülhetünk, 37 fokos csúcsokkal, gyenge délkeleti széllel, és nagyon magas az UV sugárzás. 11 és 16 óra között, hogyha lehet, akkor mindenképpen kerüljük a tűző napfényt, árnyékoljunk be, hogyha tudunk, bárhol is vagyunk, és hidratálják magukat mindenképpen, ne kávéval, mert az elvonja a vizet a szervezetből, és ne felejtsék el az elektrolitokat se pótolni. Mi sem felejtkezünk el önökről, és a zenei kedvencekről, hiszen várom a kéréseket 14 óráig. A forró drót 500-540, a vonalban pedig már egy hallgató. Szia, mivel folytassuk? Hallgatunk!
1: Jó napot kívánok, egy zenét szeretnék küldeni. Itt a Vérkes Anyukának testvéreinek, a Desperádótól a Rajtad múlj.

0: Az előző órában már beszámoltunk róla, hiszen Sanyi telefonált nekünk, hogy egy hármas koccanás történt, most pedig Pityu is küldött nekünk üzenetet. Sziasztok! A Kölcsei központ előtt hármas koccanás van a belső sávban, a Böszörményi út felé haladva. Óvatosan mindenki, nagy meleg van, nehéz koncentrálni, de azért tényleg figyeljünk az utakon, hogyha pedig nem érzi magát valaki olyan állapotban, akkor ne is induljon el inkább, csak ne legyen probléma.
1: Jó utat kíván a Best FM. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
1: Mi tudjuk, hogy jövő héten. Velünk húzod a hétvégét Hajdúböszörményben. Traktorhúzás.hu.
4: Nem vettek fel egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult, pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést.
5: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldogkővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
6: Várunk minden leendő szülőt és nagyszülőt augusztus 15-én, ahol nem csak a szülésre, hanem a szülővé válásra készülünk. Testileg és lelkileg egyaránt. További információk szülésfelkészítődebrecen.hu.
7: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Ja, Pisti vagyok, lenne egy útinfóm. Hármas kocsanás van a Kölcsei-től visszább, egy picit a Hunyadi külső sáv, úgyhogy óvatosan.
2: Te vagy a harmadik, aki jelezte, már az előző órában is szóltak. Csak azért mondom, hogy jelenleg mi a helyzet, ezt mondd el nekünk. Kik vannak ott, rendőrök, helyszínenek, mi történik?
1: Ott áll a három kocsi, ki van téve a derakadási jelző, és senki nincs körülötte. Lehet, hogy rendőre várnak, azért van szabadon három autó, úgyhogy én szerintem biztos, hogy rendőre várnak.
2: Nem tudom, mert már óra elején szóltak, tehát hogy azóta még nem értek volna ki a rendőrök, nem tudom. Egyébként kerülgetni kell őket?
1: Tehát igen, kerülgetni kell, mert pont a belső sárba vannak. Aki megszokott tempóval megy, az most egy picit vegyen tisztávodba, amikor a plázát elhagyja, mert ott ugye hármas kockalás van. Ki van téve az akadási jelző, de hogyha később veszi észre, akkor nagy bajba kerül.
2: Nagyon szépen köszönjük, vigyázz magadra, jó utat!
0: Best FM kívánságműsor. A hívható telefonszám 500-540.
3: Jó, jó napot kívánok, én Kulcsár Nézike vagyok. Szeretnék kérni egy számot.
2: Te kezdődjünk nyugodtan, szia!
3: Jó, szia, szia!
2: Milyen?
3: Hozzá, ide Debrecenbe az M+Z Kft. Varrodájának, az összes dolgozójának, mert megyünk Szabira, ma vagyunk utoljára.
2: Mindenki Szabira megy?
3: Igen, igen, közös leállás lesz, igen. És azt a számot szeretném kérni, nem tudom, hogy ki az előadó, mert mit tudom én, csak hogy újra itt a nyár, zárjon be a gyár.
2: Ó, nem hiszed, de pont erre gondoltam. Mr. Rick dala lesz.
3: Na,
2: ez a zárjon be a gyár.
3: Ő.
2: És én is nagyon szeretem, meg szerintem nagyon sokan, úgyhogy köszönjük, lányok, ezt a dalt, már is pörög.
3: Oké, okay, ja, nagyon köszi.
2: Nagyon köszi. Szívesen. Hello, minden jót. Napfény.

0: népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Hola! Van ott valaki?
2: Itt a bébács, mi a vészhelyzet, vétel?
1: Ayuda, por favor! Mi sa amiga si yo estamos en un yate? Estamos perdidos y hay fuego por todos lados!
2: Mi a pontos helyük, vétel?
1: Gringa! A pontos helyünk az óceánriban. Estupida! No siento mi cara!
3: Hívd a parti őrséget, van egy 1073-asunk. Én viszem a vébrarát, te is CG a mentő egyes. Gyerünk, gyerünk, nyomás!
4: Várjuk, várjatok, mi van? Mit csinálunk? Summer, Summer, mi a 1073-as?
5: Tűz!
4: Tűz? Mármint az óceánon.
5: Elkezdhetnél tanulni.
4: Ja, tudom, vettem. Megyek. Ott Ali.
3: Hol van most, vedd át a gázt?
4: Az lehetetlen.
3: Húj át a hónom alatt és vedd át ezt a szájba vert gázt.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
4: Azt a durva.

0: A Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Szia, Mika, Tibor vagyok.
2: Szia, Tibor.
1: Szeretnék a 7 éves kisfiamnak kérni egy dalt. Ma 7 éves.
2: Hogy hívják őt?
1: Tibor Dániel. És melyik... Tibort használja.
2: A Tibort használja, és melyik dal jön neki?
1: Mindegy, de 80-as, 90-es évekből, mert ő azt szereti.
2: Jó, akkor tudod, mit jön neki Mr. Vén a Kácsorbittől, jó?
1: Jó, köszönöm szépen.
2: Isten éltesse a kisfiadat. Szia, Tibor!
1: Szia!

Annak szólt az Ace of Base és a Life is a Flower, itt a Best FM-en 12 óra 57 van, egyetlen dalra maradt még idő ebben az órában. Mesének érkezik Destől a kiskece, aki küldi a barátnőjének, Évinek, magának és a holnap esti bulihoz. Jó készülődést, lányok, jönnek a hírek, aztán folytatjuk a kíveseg műsort is.

0: nekem is jár.
1: A jó zenéből sosem elég.
2: Hamarosan folytatjuk. Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ. Tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a Debreceni Egyetemen. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ a helyi iparűzési adóbevételek alapján. A Cívisváros megelőzte Győrt, Székesfehérvárt és Kecskemétet. Debrecen tavaly több mint 38 milliárd forint iparűzési adóbevételt ért el, ami több mint 3,5-szerese a 2014-es összegnek. A növekedéshez az elmúlt évek nagy beruházásai, köztük a BMW, a CATL, a Semcorp és a Richter fejlesztései is hozzájárultak. Az egyfőre jutó iparűzési adóbevétel alapján Debrecen már az ország élmezőnyéhez tartozik így. Mutat rá a Dehír. Tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a Debreceni Egyetemen. A 2026-2027-es tanévben várhatóan több mint 7800 külföldi hallgató tanul majd az intézményben. A Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ adatai szerint szeptemberben több mint 2300 fiatal kezdi meg tanulmányait az első évfolyamokon és az előkészítő képzéseken. A jelentkezések száma rekordot döntött, több mint 49000 pályázat érkezett. A több mint 100 angol nyelvű képzésre. A növekedéshez a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram népszerűsége is hozzájárult. Ennek keretében idén 688 hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen állami támogatással, közölte az intézmény. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
3: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
2: Derült időre, sok napsütésre és kánikulára számíthatunk az előttünk álló hétvégén. 39 Celsius fokig is felmelegedhet a levegő vasárnapig, éjszakára pedig 19-20 fokig hűlhet le. A kánikula megterhelheti a szervezetünket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű vízpótlásról.
1: A hírek után folytatódik a déli kívánságműsor.
4: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500-540.
4: 500-540.

Jó rádiózás, kellemes időtöltés mindenkinek Debrecen zenei kedvenceivel, ez továbbra is a Déli Kívánság műsor második órája. Hello Debrecen! Én Szabó Anita vagyok, és itt van rögtön Imre üzenete. Sziasztok! Mivel ilyen nagy a meleg, menjünk ki vízára és bulizzunk egy jót. A Café Del Mart szeretném kérni, és küldeni elsősorban azoknak, akik ebben a nagy melegben kint dolgoznak, nektek be a stúdióba, itt egyébként teljesen jó idő van, Imre, és természetesen mindenkinek. Köszönjük szépen a dalt, amivel már is pörög tovább a Déli Kívánság műsor, és hogy mi legyen a következő kedvenc, azt mondják meg önök, vagy hívjanak 500-540.

0: A Best FM Szólás 104 hazon. Most kaptam az infót, hogy a Galamb utcai benzinkútnál egy kis tacskó kuborol elhagyatottan. Egyébként nagyon jó paszba van, jó bőrbe van, szóval ha valaki keresi a tacsiját, akkor a Galamb utcai benzinkútnál megtalálja. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
4: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhozszállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
5: Mi tudjuk, hogy jövő héten. Velünk húzod a hétvégét Hajdúböszörményben. Traktorhúzás.hu.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Szia, lenne egy trafénkom, hatház belterületén a gumisnál kínál fehér teát, Ibiza.
0: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván! A Best FM!
2: Szeretünk Debrecen!
3: Hi, this is John Bon Jovi.
0: A Best FM-en!

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Szafit szeretnék bejelenteni a Kishegyesi út terápiás ház. Fehér, Skoda, a rendőr, gombi.
0: A Best FM kívánságvonala 500-540.
2: Hello, szia, Tibi vagyok. A feleségemnek szeretném küldeni egy számot a 30. házasság évfordulónkra.
3: Melyik lenne az a dal?
2: Köszönöm, hogy vagy nekem.
3: Rendben, is, hogy hívják a párodat?
2: Marianna.
3: Akkor Mariannának is neked is szól. Szép napot!
2: Igen, köszönöm szépen, hello.

9 éve pirosodik az ország, ugyanis a legmagasabb fokú figyelmeztetés lép életbe egyre több megyében, hétfőn szinte a teljes országban. A hőség fokozódik, a legtöbb helyen 35 fok feletti csúcsértékekkel kell számolni, és mind a nappalok, mind az éjszakák melegednek. Jönnek a trópusi éjszakák, azaz a minimumok sem mennek majd 20 fok alá. A nagy hőség az egészséges szervezetet is megviseli, a leginkább veszélyeztetettek azonban továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők lesznek. Ha úgy találják, hogy szükséges, akkor mindenképpen értesítsék a mentőket. A 112-es elérhetőségem. Ne legyen gond, vigyázzunk egymásra, ezt kívánom mindenkinek, és jön a következő dal itt a Best FM-en. Jánosnak érkezik a Tears for Fears, sláger az Everybody.

0: Best FM Rádió.
1: Hello, Éva vagyok. Szeretnék kérni egy dalt. Sajnos nem tudom az előadó, sajnos nem tudom a címét sem, de el tudom dúdolni.
0: És melyik ez a dal, tessék el dúdolni?
1: Na, akkor már is dúdolom, lehet, hogy nem pontosan így van, de úgy van valahogy a dallama, hogy la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la on the beach.
0: Igen, igen, mondom, hogy melyik lesz ez. Megfejtjük nem sokára és hozom a dalt, jó?
1: Jó, köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, mert már próbálkoztam Willivel is.
0: És nem tudta?
1: Nem tudtam.
0: Akkor most lepipáltuk Will most, jó?
1: Jó, jaj, de jó.
0: Viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen.
0: Na hát azért kértem egy kis telefonos segítséget, mert nem volt egyszerű. Ez a No Limit

Péntek déli kívánság műsor itt a Best FM-en hamarosan. Zárja kapuit 14 óra van nem sokára, az utolsó dalt pedig Flóra kérte tőlem. Sziasztok! Szeretnék egy pörgős dalt kérni a barátaimnak, meg itt a kolléganőmnek, Orsinak, akivel a meleg irodában dolgozunk. Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek. Üdv Flóra, kitartás nektek, lányok, és mindenkinek, aki szintén melegbe dolgozik, vigyázzanak magukra, figyeljenek egymásra, és köszönöm, hogy velem tartottak ezen a forró pénteki délutánon. Innen már csak a hétvége jön, és a pihenés, feltöltődés. És persze Éva Max Schlager, az Fit by Psycho. Ezzel köszönöm a déli kívánság műsor, találkozunk legközelebb. Szabó Anitát hallották. Csó!

0: bárhol, bármikor.
1: Best FM.
2: Több halálos baleset is történt az elmúlt fél évben Hajdú-Bihar útjain, óvatosságra int a rendőrség. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, deacos siker a világbajnokságon, aranyérmes a magyar női kartcsapat. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: 10 halálos baleset történt fél év alatt Hajdú-Bihar útjain. Az év első 6 hónapjában csaknem 500 ember sérült meg a megye közútjain. Közülük több mint 100-an súlyosan. A rendőrségi adatok szerint január és június között összesen 287 személyi sérüléses közlekedési baleset történt a megyében. A tragédiák között volt a Debrecen és Hosszúpályi közötti halálos karambol, a Sárrét udvari gázolás, valamint a Debrecent megrázó villamos baleset is, amikor egy kerékpárost gázolt halálra a szerelvény. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket, olvasható a Hahonon. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, keddig marad érvényben a riasztás, figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonban a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
2: Deacos siker a világbajnokságon, aranyérmes a magyar női kartcsapat. A Dávid László vezette válogatott battai sugárral a soraiban aranyérmet nyert a hongkongi vívó világbajnokságon. A Deac vívója a döntőbe jutásban is kulcs szerepet vállalt, a franciák elleni elődöntőben 44-44-es állásnál ő szerezte a győzelmet jelentő utolsó tust. A fináléban a magyar csapat Kína ellen vívott és 45-41-re győzött. A battai sugár Szűcs Luca, Katona Renáta és Pisz Anna alkotta együttes, ezzel újra a világbajnoki címet szerzett, a sikerből pedig a Debreceni Egyetem hallgatója és a Deac edzője, Dávid László is főszerepet vállalt, közölte rádiónkkal az Unideb. Napról napra melegebbre számíthatunk, ma 37, vasárnapra pedig már akár 39 fokig is felmelegedhet a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a kánikula terhelheti meg a szervezetünket. Sok napsütésre számíthatunk, csapadék egyelőre nem érkezik, éjszakára 18-20 fokig hűlhet le csak a levegő. A hét

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget, a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! BMW Group.jobs.hu

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Zöldebb és virágosabb lehet a Bem tér történelmi mélyponton a Dráva vízállása, továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Zöldebb és virágosabb lehet a Bem tér. A következő hetekben elindulhat a Bem téri park felújításának közbeszerzési eljárása. A 605 millió forintos beruházás uniós forrásból és magyar állami társfinanszírozással valósulhat meg. A fejlesztés célja, hogy a park korszerűbbé és vonzóbbá váljon, miközben több zöld felületet és virágos részt alakítanak ki. A felújítás során kiemelt figyelmet kapnak a téren található emlékművek is. Megújul a könyvtár előtti tér, erősítik a kapcsolatot az épület és a park között, valamint a Nyíl utca által ketté választott területet egységes, jól használható közparkká alakítják, írja a De Hír. Történelmi mélyponton a Dráva vízállása Eszéknél. A folyón mínusz 186 cm-es vízállást mértek, ami a legalacsonyabb érték a helyi mérések kezdete óta. Az apadó vízből hajóroncsok, régi építmények maradványai és más eddig rejtve maradt tárgyak bukkantak elő. A rendkívül alacsony vízszint miatt a nagyobb hajó közlekedése leállt, a kompjáratot pedig ideiglenesen felfüggesztették. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a látványosság komoly veszélyeket is rejt. A mederből háborús robbanó szerkezetek, fegyverek és egyéb akadályok is előkerülhetnek, ezért fokozott óvatosságra intik a folyó közelében tartózkodókat. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
3: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
2: Kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait. Napról napra melegebbre számíthatunk, ma 37, vasárnapra pedig már akár 39 fokig is felmelegedhet a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a kánikula terhelheti meg a szervezetünket. Sok napsütésre számíthatunk, csapadék egyelőre nem érkezik, éjszakára 18-20 fokig hűlhet le csak a levegő.
4: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója a 30 éves festékkert támogatja.
5: Köszi a híreket, 3 óra múlt 4 perccel, úgyhogy egy óra múlva szerintem már mindenki indul hazafelé ebben a tikkasztó hőségben, úgyhogy úton útfélen csak óvatosan, figyelmesen közlekedjünk. És hát van néhány dolog, amire azért figyelnünk kell a következő időszakban és a következő pár napban. Erről is lesz majd szó. Bízom benne, hogy együtt töltjük a délutánt, a mikrofonnál Morvai Szűcsenikő. A hírek után

0: Egy régi dal újra gondolva itt a Best FM rádióban a 104.6-on Dr. Véres és Verép Tominak köszönhetően. És én várom az útinfókat folyamatosan, hogyha éppen úton vannak, akkor mindenféleképpen jelezzék nekem, és persze csak fokozott óvatossággal közlekedjenek. A hőség nem csupán az egészségünkre jelent kockázatot, hanem a közutakon is megnöveli sajnos a baleset veszélyt. Erre a rendőrség is felhívta a figyelmet, ugye ilyenkor a járművezetők reakció ideje megnőhet, csökkenhet a figyelem, és sajnos tompulnak a reflexek, ezt mindig szoktuk hangsúlyozni, és ezért a megszokottnál is sokkal nagyobb körültekintéssel kell közlekednünk. Indulás előtt például gondoskodjunk a megfelelő folyadékpótlásról, és hát számítsunk arra sajnos, hogy mások is hibázhatnak. Tartsunk nagyobb követési távolságot. Mindig legyen elérhető közelségben például hideg ivóvíz, és hogyha mondjuk több órán keresztül kint állt az autó, mert mondjuk dolgoztunk, stb., akkor ott körülbelül akár 60 Celsius fok is lehet. Mielőtt beülnénk, elindítanánk a klímát, nyissuk ki az összes ajtót, és legalább fél-egy percig próbáljuk meg így szellőztetni. És ezt már milliószor elmondtuk, szerintem nem lehet elégszer hangsúlyozni, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy minden évben történnek tragédiák. Így tehát, hogyha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot lát, és meggyőződtek arról, hogy senki nincs a közelükben, akkor mindenféleképpen értesítsék a 112-es segélyhívószámot. Illetve, hogyha valaki úgy érzékeli, hogy ő most nem képes a vezetésre, nem képes arra, hogy koncentráljon és beüljön a volán mögé, akkor semmiféleképpen ne tegye meg. Ha van rá lehetősége, akkor inkább válassza a tömegközlekedést. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra.
1: Egy hűsítő zenei kedvenc a Best FM-en.
2: A Best FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
2: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
3: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpitmox Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
4: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldogkővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
5: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
6: Mi tudjuk, hogy jövő héten velünk húzod a hétvégét Hajdúböszörményben. Traktorhúzás.hu.

Itten a 104.6-on továbbra is a Best FM Debrecen a zenerádiója, és folytatódik a rendkívüli hőség az országban, a következő napokban is marad a perzselő kánikula. Ugye a tiszti főorvos és persze a közmű szolgáltatók is arra kérnek mindannyiunkat, hogy kiemelten figyeljünk oda egymásra, az egészségünkre, és most, ami nagyon-nagyon fontos, és összefoghatunk és együtt tehetünk, az erőforrásainkra. Ugye a megnövekedett vízfogyasztás és a csúcsra járatott klímák miatt a víz és az áramhálózat is óriás terhelés alatt van. Most különösen fontos az, hogy tudatosak legyünk. Tehát spóroljunk a vízzel, ugye az ivóvíz használatot, az valóban ivásra, főzésre és tisztálkodásra használjuk. Most próbáljuk meg mellőzni a kerti locsolást, az öntözőberendezéseket, illetve a medence feltöltést, az autómosást, amik olyan kerülendő dolgok lehetnek ebben az időszakban. Klímázzunk ésszel, tehát ne hűtsük túl a lakást. Tényleg, hogyha már csak 1-2 fokot változtatunk is, nagyon-nagyon sokat számít. Az energiahálózaton is, és egyébként az egészségünkön is. Erre mindenféleképpen fontos, hogy odafigyeljünk. Ugye a hatóságok és a vízművek is erre kérnek minket, hogy a legszükségesebb dolgokat csináljuk, korlátozzuk azokat, amik egyáltalán nem szükségesek. A hálózati terhelés, ugye a rendkívüli hőség rendkívüli módon terheli a villamosenergia hálózatot, így a folyamatosan működő klímaberendezések és egyéb nagy teljesítményű gépek, mint például a mosás, a szárítógép, stb. Emiatt egyes térségekben üzemzavarok, átmeneti áramszünetek is előfordulhatnak sajnos. Az ország egész területén harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ami azt jelenti, hogy akár 40 fokig is felpúszhat a hőmérő higanyszála. Ugye volt már erre példa júniusban is, viszont ez a helyzet most sokkal rendkívülibb, sokkal nagyobb koncentrációt és tudatosságot igényel. Vigyázzunk magunkra, és figyeljünk oda, hogy hogyan cselekszünk.

Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a péntek délutánban a 104.6-on, és tudom, hogy a kánikulában nagyon sok olyan dolog van, amit már kívülről tudunk, ilyen például az, hogy ígyunk sok folyadékot, lehetőleg vizet, ne hagyjunk senkit az autóban, maradjunk árnyékban. Viszont vannak olyan dolgok, amik ilyenkor elkerülhetik a figyelmünket. Például, hogy a nyári hőségben egy parkoló autóban az utastér akár 60-70 Celsius fokra is felmelegedhet. Még akkor is, hogyha odakint csak idézőjelben 35 fok van. Most ennél is több van, és több is várható. Ilyen körülmények között nem csak a tárgyak sérülhetnek, hanem egyes eszközök is nagyon komoly veszélyt jelentenek. Például a powerbank és egyéb lítium akkumulátoros eszközök. Túlzott hő károsíthatja ugye az akkumulátorokat, szélsőséges esetben pedig felfúvódhatnak, füstölhetnek, vagy akár sajnos ki is gyulladhatnak. Mobiltelefon, laptop, tablet, a magas hőmérséklet teljesen tönkreteszi ezeket az eszközöket is, úgyhogy semmiféleképpen ne hagyjuk az autóba. Nagyon fontos például arra is figyelnünk, hogy dezodorok, hajlakok vagy más nyomás alatt lévő palackok felhevőve akár fel is robbanhatnak. A legtöbb kézfertőtlenítő például 60-80%-os alkoholt tartalmaz, ezért gyúlékony folyadék. A forró autóban simán fel tud melegedni, semmiféleképpen ne hagyjuk ott. És persze ott vannak még ugye az öngyújtók. A bennük lévő gáz kitágulhat, ami miatt az öngyújtó szétnyílhat, vagy akár szét is robbanhat. Ezekre a dolgokra valószínűleg azért nem tudunk maximálisan odafigyelni, amikor mondjuk ingerültebben, nagyon fáradtan hazaérünk, beesünk az udvarra, vagy akár csak leparkolunk a lakás elé, és akkor így nem fut végig az agyunkon, hogy oké, mondjuk a gyújtót azt így szedjük ki, vagy amikor reggel elindulunk dolgozni, leparkolunk a munkahelyünk előtt, akkor sem biztos, hogy végig fut az agyunkon a nagy rohanásban, de kifejezetten fontos figyelni ezekre a dolgokra. Egy még mindig aktuális kedvencünk a labdarúgó BB Dallas-szól már a folytatásban itt a 104.6.

Szóvév és a Kalandor, ezzel zártam a 3 óra utáni műszakot, és hát ezzel hivatalosan megnyitom a hétvégét, mert hogy pár másodperc múlva, pontosan 4 óra, nagyon sokan indulnak majd hazafelé, úton, útfélen is, csak a Best FM, itt a 104.6-on várom az információkat, és egy aktuális kedvenccel indítunk mindjárt a hírek után, Ankara Echoes és egy jó kis Afro House remix, a kívánság műsorok mostani nagy kedvence.

0: Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ. Tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a Debreceni Egyetemen. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ a helyi iparűzési adóbevételek alapján. A Cívisváros megelőzte Győrt, Székesfehérvárt és Kecskemétet. Debrecen tavaly több mint 38 milliárd forint iparűzési adóbevételt ért el, ami több mint 3,5-szerese a 2014-es összegnek. A növekedéshez az elmúlt évek nagy beruházásai, köztük a BMW, a CATL, a Szemkorp és a Richter fejlesztései is hozzájárultak. Az egyfőre jutó iparűzési adóbevétel alapján Debrecen már az ország élmezőnyéhez tartozik így, mutat rá a Dehír. Tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a Debreceni Egyetemen. A 2026-2027-es tanévben várhatóan több mint 7800 külföldi hallgató tanul majd az intézményben. A Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ adatai szerint szeptemberben több mint 2300 fiatal kezdi meg tanulmányait az első évfolyamokon és az előkészítő képzéseken. A jelentkezések száma rekordot döntött, több mint 49000 pályázat érkezett, a több mint 100 angol nyelvű képzésre. A növekedéshez a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram népszerűsége is hozzájárult. Ennek keretében idén 688 hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen állami támogatással, közölte az intézmény. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, cukorbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanyja teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
0: Derült időre, sok napsütésre és kánikulára számíthatunk az előttünk álló hétvégén. 39 Celsius fokig is felmelegedhet a levegő vasárnapig, éjszakára pedig 19-20 fokig hűlhet le. A kánikula megterhelheti a szervezetünket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű vízpótlásról.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
3: Köszönöm a híreket, 4 óra múlt 2 perccel, szóval hivatalosan is megnyitom a hétvégét, viszont arra szólásra kell számítani több útszakaszon is. Debrecenben ugye több útlezárásunk is van, például a Füredi út, Balmazújvárosi út, ott tényleg lépésben haladnak csak az autósok, türelmesen próbáljunk meg közlekedni, tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz, vagy hogyha tehetjük, akkor kerüljük el ezt az útszakaszt. A következő időszakban nem csak ezen a részen, hanem valószínűleg a város több területén is erre kell számítani. Ilyen lehet még például másosan a Mikepércsi út és a Böszörményi út is. Kitartást, én hozom a zenei kedvenceket, és persze ebben az órában az útinfókért cserébe akár egy pizza is járhat.
1: Ma is hálásak leszünk egy trafiinformátorunknak. Jutalma egy olasz pizza lesz a Corleone pizzéria jóvoltából. A következő műsorszám

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán!
2: Maximum minőség, minimum ár, kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
3: Meleged van? Tisza ajtóablak. Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak. Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
4: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4i Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. Kia.autovalizdebrecen.hu
5: Kia. Movement that inspires.

A Nox slágere után is játszom Debrecen zenei kedvenceit itt a 104.6-on. Péntek délután van, sokan már autóba ültek és úton vannak hazafelé, viszont mielőtt teljesen átadnánk magunkat a hétvégének, azért érdemes odafigyelni pár dologra, hogy ne mondjuk a sürgősségi ügyeleten kössünk ki. Például, hogyha strandra megyünk, akkor tudom, hogy csábító egész nap a vízben lenni, de azért a napégésre figyeljünk oda a bőrünk megfelelő védelmére. 11 és délután 4 óra között inkább húzódjunk árnyékba, és hogyha mondjuk van egy strand sátor, akkor mindenféleképpen használjuk a kicsiknek, és figyeljünk rá, hogy jól szellőzzön, mert ez szaunává is válhat egy idő után. Hogyha valaki sütögetésbe kezd, ha grilleznek a kertben, akkor a húsokat, a majonézes salátákat tényleg csak az utolsó pillanatban hozzuk ki a hűtőből. 40 fokban percek alatt megromlik minden, nyilván nem a legnagyobb melegben fognak nekiállni grillezni, de még délután 6-7-8 óra környékén is simán 35-37 fok lesz. És a kerti munka, ami nagyon fontos, kérek mindenkit, hogy engedjék el a fűnyírást, a tetőjavítást, és minden ilyen dolgot. A kert az mindenkit megvár, az egészség viszont nem. Tehát, hogyha ott probléma van, akkor sajnos ott azonnal probléma van. Mindenki vigyázzon magára a hétvégén, hűsöljenek, ahol tudnak, és igazából az egészségünk ilyenkor a legeslegfontosabb is a biztonságunk. Érkezzen egy igazi hűsítő zenei sláger itt a 104.6-on.

0: legjobb zenék továbbra is a Best FM Debrecenen, itt a 104.6-on, vagy online www.bestfmdebrecen.hu. Irén itt van a vonal túlsó végén, ugyanis talált egy irattartót, benne bankkártyával, személyes iratokkal és tényleg mindennel. Csecsődi Gergely nevére szól, ugye? Halló, halló!
1: Igen, én találtam egy irattartót a Csecsődi Gergelynek, minden irata és mindene benne van. Bankkártyája, az összes irata. A nagy erdőn, az fürdőbejáratánál egy padon.
0: Irén hallgatónk megtalálta a bankkártyádat, a személyigazolványodat is, minden fontos iratodat jelenleg nála van. Nyugodj meg, el fogják jutatni hozzád, még a Facebookon is próbálnak megkeresni, de hogyha hallgatod a rádiót, hogy valamelyik hozzátartozód, akkor nyugodtan csörögj nekem, mert kiadom akkor az elérhetőségét. 500-540, vagy írhattok is 39-33-104-6. Úton hazafelé csak is a Best FM, Berecki Zoli és Mészáros Árpád Zsolt folytatásában. Lehet.

104-an járnak, ez a Best FM Debrecen, és tudom, hogy sokan már arra szólnak úton hazafelé. Nem tudom, hogy éppen hol, milyen torlódásra kell számítani. Írják meg nekem bátran, és próbáljuk meg elkerülni ezeket az útszakaszokat. Amiről biztosan tudok, az a Füredi út, Balmazújvárosi út. Ott valóban lépésben lehet haladni. És érdemes figyelni majd a hétvégén, hogyha valaki Balaton felé, a Velencei tó felé veszi az irányt, ugye a Balaton felé például az M7-esen, néha esetleg bármilyen oknál fogva torlódás lesz az autópályán, akkor fontos, hogy az autó hűtőrendszerének még nehezebb dolga van. Mindig legyen az utastérben, és ne a csomagtartóban, hanem az utastérben legalább 3-4 liter tartalék, itt ivóvíz. És klímahasználat ugye az autóban, ez is nagyon fontos, mielőtt beülünk a 60 fokos utastérbe, nyissuk ki az összes ajtót, hadd menjen ki a forró levegő, és csak utána indítsuk el a klímát. Így nem terheljük túl a rendszert. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Dash, Youngfly és Azaria 3-asa érkezik a folytatásban, ez már a Pannónia, itt a Best FM-en.

Balkán fanatik dala után hamarosan eljön a délután kedvenc része, ugyanis mindjárt indul a kívánság műsor, ahol most nem én döntök egyedül a zenékről, hanem önök ülnek a zenei főnöki székbe. Jöhetnek a kérések, a kedvencek, a régi nagy slágerek, és persze azok a dalok is, amiket már régóta várnak. Írjanak, üzenjenek, mondják meg, hogy mi szóljon. A mikrofon nálam van, de a lejátszási lista az örök kezében, szóval 500-540, vagy írhatnak 39-33-104-6. Készen állnak? Mert mindjárt indítom.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.

0: A Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Több halálos baleset is történt az elmúlt fél évben Hajdú-Bihar útjain, óvatosságra int a rendőrség. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, deacos siker a világbajnokságon, aranyérmes a magyar női kardcsapat. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: 10 halálos baleset történt fél év alatt Hajdú-Bihar útjain. Az év első 6 hónapjában csaknem 500 ember sérült meg a megye közútjain. Közülük több mint 100-an súlyosan. A rendőrségi adatok szerint január és június között összesen 287 személyi sérüléses közlekedési baleset történt a megyében. A tragédiák között volt a Debrecen és Hosszúpályi közötti halálos karambol, a Sárrét udvari gázolás, valamint a Debrecent megrázó villamos baleset is, amikor egy kerékpárost gázolt halálra a szerelvény. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket, olvasható a Hahonon. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, keddig marad érvényben a riasztás, figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonban a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
1: Deacos siker a világbajnokságon, aranyérmes a magyar női kardcsapat. A Dávid László vezette válogatott battai sugárral a soraiban aranyérmet nyert a hongkongi vívó világbajnokságon. A Deac vívója a döntőbe jutásban is kulcs szerepet vállalt, a franciák elleni elődöntőben 44-44-es állásnál ő szerezte a győzelmet jelentő utolsó tust. A fináléban a magyar csapat Kína ellen vívott és 45-41-re győzött. A battai sugár Szűcs Luca, Katona Renáta és Pisz Anna alkotta együttes, ezzel újra a világbajnoki címet szerzett, a sikerből pedig a Debreceni Egyetem hallgatója és a Deac edzője, Dávid László is főszerepet vállalt, közölte rádiónkkal az Unideb. Napról napra melegebbre számíthatunk, ma 37, vasárnapra pedig már akár 39 fokig is felmelegedhet a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a kánikula terhelheti meg a szervezetünket, sok napsütésre számíthatunk. Csapadék egyelőre nem érkezik, éjszakára 18-20 fokig hűlhet le csak a levegő.
0: És most!
3: Indul az esti kívánság műsor
0: a Best FM-en.
3: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
4: Morvai Szűcs Enikő a mikrofonnál. Eljött a pillanat, amikor a hallgatók veszik át itt az irányítást. Indul az esti kívánság műsor, úgyhogy elő a telefonokkal, billentyűzetekkel, üzenetekkel. Kérjenek, bátran legyen szó romantikus dalról, egy jó kis bulis kedvencről, vagy olyan számról, amitől még a szomszéd is jobb kedvre derül. Jó? Ma este önök mondják meg, hogy mi szóljon, szóval 500-540 vagy 39-33-104-6. Nagy Bogi és Des közösével indítunk. Zita kérésére szól.

0: A jó zenék otthona a Best FM Debrecen itt a 104.6-on, és egy újabb kérés, mert hogy csörög az 500-540. Halló, halló, Best FM kívánság műsor.
1: Szia, Nóri vagyok, és szeretnék egy születésnaposnak zenét kérni. A születésnapos pedig Bődi Sándor, Sandro, a bátyám, és azt kívánnak neki, hogy az Isten éltesse nagyon sokáig, nagyon szeretjük, és várjuk vasárnap őket, és boldog születésnapot kívánnak neki az egész család.
0: Ez egy szép kerek köszöntés volt, már csak a dal hiányzik, hogy tudsz-e mondani valamit, amit nagyon szeret, és le tudok neki játszani.
1: Hát, valami modelltóki,
0: aha,
1: valami régebbi számot.
0: Jó, rám bízod, akkor gondolom. Nagyon boldog születésnapot, és akkor szuper hétvégét majd nektek.
1: Isten éltesse nagyon sokáig.
0: Szia, szia!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem vettek fel egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult? Pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést.
2: Mi tudjuk, hogy jövő héten velünk húzod a hétvégét Hajdúbeszörményben. Traktorhúzás.hu.
3: Önök kérték? Az Autovallis Debrecennél mi elhoztuk? A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovallisdebrecen.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
6: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
7: Autodrom önkiszolgáló mosó. Maxi habbal. Szoboszlói út vége.

0: pörögnek tovább a zenei kedvencek, hiszen ez a Best FM itt a 104.6-on, és az egyik elérhetőségünk már eszeveszetten jelez nekem, ez pedig nem más, mint az 500-540, úgyhogy hallgassuk meg, ki van a vonal túlsó végén. Halló, halló, Best FM, szia!
1: Jó napot, én Adél vagyok.
0: Szia, Adél, hallgatlak!
1: Szeretném kérni anyukámnak a Wednesday zenét.
0: És melyik Wednesday zenét? Mert kettő is van. Az újat vagy a régebbit?
1: A régebbit.
0: Aha, és mit üzensz anyukádnak?
1: Hogy szeretem.
0: Mit fogtok csinálni ma, vagy mit csináltatok eddig?
1: Hát játszottunk. Meg fürdeni
0: aha,
1: is fogunk.
0: Ebben a nagy melegben, ugye? Egy kis csobbanás jót tesz. Jó, rendben. Akkor a Vladimir érkezik, mert gondolom arra gondolt anyud.
1: Igen.
0: Jó, rendben. Köszi szépen, hogy hívtál. Vigyázz magadra, óvatosan majd a hétvégén ebben a nagy melegben, jó?
1: Jó.
0: Szia-szia!

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

legjobb zenék továbbra is, Best FM Debrecen, itt a 104.6-on, egymás után jönnek az üzenetek is. Írt nekem Kinga, hogy szeretne kérni a Műkörmesének, Sia Timinek egy dalt, régi idők előadóját, DJ Szatmári és Júcusra gondolt. Itt vagyok nála, épp szépítkezünk, nagyon szép lett egyébként a körmöd, mert kaptam róla fotót is, és közben meg is beszéltük, hogy melyik dalra esett a választás, DJ Szatmári és Júcus közöse, a 100 évet várnék mindjárt itt a Best FM-en. De Zoli, Peti, Robi és Zita is sokkal korábban írt nekem, megnéztem az üzeneteket, és hát bizony van, ami nem csurran cseppen, hanem meg is érkezik a kívánság műsorba. Küldtétek, kértétek, mi pedig hozzuk is Majka aktuális lágerét itt a Best FM-en, a 104.6-on. Hey,

0: Kérdezel a tempest.
1: Te mit szeretnél kérni?
2: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Beszélj

0: Zakatol a Best FM esti kívánság műsora pénteken itt a 104.6-on, viszont Vivien most nem kérés miatt telefonált, legalábbis nem dalkérés miatt, egészen más ügyben szeretné a segítségünket kérni. Ugye? Hallgatlak, Vivi?
1: Elhagytam egy kocsikulcsot. Opel kocsikulcsot hagytam el a Debrecen ítélő a parkolóban, ami van az ítélőházban.
0: Igen.
1: A Széchenyin, és egy Opel kocsikulcsot. Benne rajta van egy ilyen kocsikulcs tartó, ami ilyen ütésálló, arra rá van jó egy Touch My Key.
0: Remélem, hogy tudunk neki segíteni, tehát egy Opel autó kulcsát keressük, amin egy ütésálló kulcstartó van, Don't Touch My Key, ez van ráírva. Reméljük, hogy csak addig nyúlt hozzá valaki, ameddig leadta valahol, biztonságba helyezte, és vissza tudjuk juttatni a jogos tulajdonosának. 500-540 vagy 39-33-104-6.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igaz a pontja vele.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.

0: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet, a lemezbe zárt érték.
2: Reklámot hallottak.
3: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög.
0: Veszteses, virágosabb lehet. Ha kell a plusz energia.
2: Mi mélyponton a Dráva vízállása, továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Zöldebb és virágosabb lehet a BEM tér. A következő hetekben elindulhat a BEM téri park felújításának közbeszerzési eljárása. A 605 millió forintos beruházás uniós forrásból és magyar állami társfinanszírozással valósulhat meg. A fejlesztés célja, hogy a park korszerűbbé és vonzóbbá váljon, miközben több zöld felületet és virágos részt alakítanak ki. A felújítás során kiemelt figyelmet kapnak a téren található emlékművek is. Megújul a könyvtár előtti tér, erősítik a kapcsolatot az épület és a park között, valamint a Nyíl utca által kettéválasztott területet egységes, jól használható közparkká alakítják, írja a De Hír. Történelmi mélyponton a Dráva vízállása Eszéknél. A folyón mínusz 186 cm-es vízállást mértek, ami a legalacsonyabb érték a helyi mérések kezdete óta. Az apadó vízből hajóroncsok, régi építmények maradványai és más eddig rejtve maradt tárgyak bukkantak elő. A rendkívül alacsony vízszint miatt a nagyobb hajó közlekedése leállt, a kompjáratot pedig ideiglenesen felfüggesztették. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a látványosság komoly veszélyeket is rejt. A mederből háborús robbanó szerkezetek, fegyverek és egyéb akadályok is előkerülhetnek, ezért fokozott óvatosságra intik a folyó közelében tartózkodókat. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
3: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görögdinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
2: Kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait. Napról napra melegebbre számíthatunk, ma 37, vasárnapra pedig már akár 39 fokig is felmelegedhet a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a kánikula terhelheti meg a szervezetünket. Sok napsütésre számíthatunk, csapadék egyelőre nem érkezik, éjszakára 18-20 fokig hűlhet le csak a levegő. A hírek

0: Kívánság műsor, Best FM.
1: Szia, Sean vagyok, és a Color együttestől.
0: Igen, kinek szólja majd a dal?
1: Köszönöm szépen, Katona Klárinak küldeném.
0: És mit üzenünk Klárinak?
1: Azt, hogy vissza fogom adni neki a hajgyöngyeit.
0: Jó, rendben, biztos érteni fogja, hogy miről van szó.
1: Biztosan, 100%.
0: Szuper napot!
1: Köszi, szia!
0: Szia!

0: Ez a Best FM és az esti kívánság műsor itt a 104.6-on, és újabb kérés fog teljesülni, ugyanis csörög a forró drót. Háló, háló!
1: Szép jó napot kívánok! Én szeretnék kérni egy igazi szép nótát Ozzy Osbourne-tól, a Dreamer, aki szereti. Uh-huh. De főleg én, meg a családom, meg a feleségem. Most volt a házasság.
0: Ó, mikor?
1: Tegnap előtt.
0: Hanyadik?
1: Hát mondjuk, hogy még túl rövid, 49.
0: Ó, túl rövid, azt a mindenit. Nagyon sokan szeretnének szerintem ennyi ideig házasságban élni. Kívánom, hogy továbbra is boldogságban tegyék ezt.
1: Remélem, hogy még sokáig.
0: Én is remélem, hogy így lesz. Jó egészséget, viszont hallásra.
1: Köszönjük szépen.
0: Viszont hallásra, nagyon szívesen.

0: Rodrót. 500-540.
1: A Profibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Zenék. Változatosan.

0: Folytatjuk a legjobb zenékkel itt a Best FM-en a 104.6-on. Kapcsolódjanak ki velünk továbbra is, és hát nézzük meg, hogy ki milyen dalokat választ. Most például a vonal túlsó végén valaki várakozik. Halló, halló!
1: Szia, hölgyen! Én vagyok, én Samsung Erdő. Számot szeretnék kérni a haverjaimnak, meg magamnak.
0: Szia, Béla, hallgatlak!
1: A Kozmisztól szeretnék kérni a Kisvilágot. Először is magamnak, mert Kozmiszt anyagolja vagyok, és a másik az, hogy a haverjaimnak. Nagy Zoltán itt van mellettem, itten el vagyunk.
2: Aztán
1: a Johnny barátomnak Józsára, a zenész Johnny barátom, amikor a Vízvénél dolgozik jelenleg. Aztán Nagy Zoltán, másik Nagy Zoltánnak, aki Debrecenben az István úton, neki is küldöm. Neked is küldöm, kedves Jenek, meg mindenkinek, aki szereti a Kozmiszt anyagokat.
0: Oké, okay, mindenkivel meg vagyunk?
1: Szerintem igen, és köszönöm.
0: Rendben, nagyon szívesen.
1: Ja, bocsánat, még egy pillanat.
0: Na?
1: Ja, meg a Ferenc barátomnak, ő is itt van, a szakácsom, a barátom, Lingorál Ferenc, ő is szereti ezt a számot, ő is rajongója. És de véletlenül kifelejtettem, de hogy van, hogy felejtett.
0: Semmi probléma nincsen, sokan vagyunk még így ezzel.
1: Köszönöm, drágán.
0: Szívesen, szia, neked is, szia.
1: Ciao.

0: Egy aktuális kedvencünk a Valencia szólt az elmúlt pár percben itt a Best FM rádióban. Már is jön egy következő dal, amit szintén az egyik hallgatónk választott, ugye? Halló, halló!
1: Szia, Irénke vagyok Debrecenből.
0: Szia, Irénke, hallgatlak!
1: Az Álmod meg a Csodás című dalt szeretném kérni a Játékkészítő című műzikából, tehát négyen éneklik.
0: Igen, igen, tudom, melyik dalról van szó. Kinek szeretnéd?
1: Mindenkinek, aki még hisz a csodában.
0: Neked most akkor van valami ilyen az életedben?
1: Hát igen, van több is, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha valóra válnának ezek az álmok, úgyhogy...
0: Szerintem sokan vagyunk így ezzel is. Én valahol hiszem is, hogy létezik.
1: Így van, és nekik küldöm.
0: Jó, köszi szépen, szép napot, szia!
1: Köszi, szép napot, szia, szia!

Már nekem csak annyi a feladatom, hogy elbúcsúzzak, mert ennyi fért bele ebbe a két órába, de szerintem egyáltalán nem volt kevés, mert nagyon-nagyon jó sok, és nagyon különféle kedvencekkel tudtam szolgálni itt a Kívánság műsorban, viszont szeretnék még egy születésnapost meglepni. Móni írt nekem, aki vetési vikinek Berettyó Újfaluba szeretne küldeni egy dalt, azzal az üzenettel, hogy nagyon sok boldog születésnapot kívánok neki a családommal. Szóval akkor Viki a Well Hello slágeren érkezik a folytatásban, és ezzel búcsúzom is. Szuper péntek délután mindenkinek, és kitartást a hétvégére. Nagyon-nagyon sok mindenről volt szó, és még azért holnap is lesz, de tényleg minél több folyadékot fogyasszunk, a bőrünk védelme, és figyeljünk oda a tudatos áramfogyasztásra és a tudatos vízfogyasztásra is ilyenkor. Azokat a dolgokat, amik elengedhetőek, azt most engedjük el, és tényleg csak a legszükségesebb, alapvető dolgokat használjuk. Mindannyiunk érdeke, közös érdekünk. Köszönöm, hogy együtt rádióztunk ma is, a hétvégén is így lesz, mert hogy holnap és vasárnap is érkezem, Morvai Szűcs Enikő vagyok. Hello, hello!

hányadik igazi volt ez? Mondd, hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd, hányadik igazi volt ez?

0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM.
0: Ez a Best FM.
1: A kedvencek rádiója.
2: Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ, tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a Debreceni Egyetemen. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ a helyi iparűzési adóbevételek alapján. A Cívisváros megelőzte Győrt, Székesfehérvárt és Kecskemétet. Debrecen tavaly több mint 38 milliárd forint iparűzési adóbevételt ért el, ami több mint 3,5-szerese a 2014-es összegnek. A növekedéshez az elmúlt évek nagy beruházásai, köztük a BMW, a CATL, a Szemkorp és a Richter fejlesztései is hozzájárultak. Az egyfőre jutó iparűzési adóbevétel alapján Debrecen már az ország élmezőnyéhez tartozik így, mutat rá a De Hír. Tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a Debreceni Egyetemen. A 2026-2027-es tanévben várhatóan több mint 7800 külföldi hallgató tanul majd az intézményben. A Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ adatai szerint szeptemberben több mint 2300 fiatal kezdi meg tanulmányait az első évfolyamokon és az előkészítő képzéseken. A jelentkezések száma rekordot döntött, több mint 49000 pályázat érkezett, a több mint 100 angol nyelvű képzésre. A növekedéshez a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram népszerűsége is hozzájárult. Ennek keretében idén 688 hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen állami támogatással, közölte az intézmény. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
3: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanyja teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
2: Derült időre, sok napsütésre és kánikulára számíthatunk az előttünk álló hétvégén. 39 Celsius fokig is felmelegedhet a levegő vasárnapig, éjszakára pedig 19-20 fokig hűlhet le. A kánikula megterhelheti a szervezetünket, ne feledkezzünk meg a megfelelő

0: your way.
1: FMN. Online. Mobilon. Ahol csak jól esik.
2: Mindig veled. A Best FM.
3: Több halálos baleset is történt az elmúlt fél évben Hajdú-Bihar útjain, óvatosságra int a rendőrség. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, deacos siker a világbajnokságon, aranyérmes a magyar női kardcsapat. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: 10 halálos baleset történt fél év alatt Hajdú-Bihar útjain. Az év első 6 hónapjában csaknem 500 ember sérült meg a megye közútjain. Közülük több mint 100-an súlyosan. A rendőrségi adatok szerint január és június között összesen 287 személyi sérüléses közlekedési baleset történt a megyében. A tragédiák között volt a Debrecen és Hosszúpályi közötti halálos karambol, a Sárrét udvari gázolás, valamint a Debrecent megrázó villamos baleset is, amikor egy kerékpárost gázolt halálra a szerelvény. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket, olvasható a Hahonon. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, keddig marad érvényben a riasztás, figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
4: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonban a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki inni.
3: Deacos siker a világbajnokságon, aranyérmes a magyar női kardcsapat. A Dávid László vezette válogatott battai sugárral a soraiban aranyérmet nyert a hongkongi vívó világbajnokságon. A Deac vívója a döntőbe jutásban is kulcs szerepet vállalt, a franciák elleni elődöntőben 44-44-es állásnál ő szerezte a győzelmet jelentő utolsó tust. A fináléban a magyar csapat Kína ellen vívott és 45-41-re győzött. A battai sugár Szűcs Luca, Katona Renáta és Pisz Anna alkotta együttes, ezzel újra a világbajnoki címet szerzett, a sikerből pedig a Debreceni Egyetem hallgatója és a Deac edzője, Dávid László is főszerepet vállalt, közölte rádiónkkal az Unideb. Napról napra melegebbre számíthatunk, ma 37, vasárnapra pedig már akár 39 fokig is felmelegedhet a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a kánikula terhelheti meg a szervezetünket, sok napsütésre számíthatunk, csapadék egyelőre nem érkezik, éjszakára 18-20 fokig hűlhet le csak a levegő.
2: A hírek után indul a zeneletöltő oldalak és a zenefelismerő alkalmazások heti listája.
1: Stream Top 40.
2: Stream Top 40. Are you ready? Minden péntek este 8-tól
1: a Best FM-en.
2: Stream Top 40.

0: Anya.
1: A legtrendibb zenéjét 2 órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
2: A Best FM-en.
1: A 38.

0: Top 40.
1: 25.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Intop 40.
1: A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
0: Minden pénteken este 8-tól.
1: A Best FM-en. 24.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en. Stream Top 40.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM. Stream Top 40.
0: 21.

0: Stream Top 40.
1: Stream Top 40.
0: A Best FM-en.
1: 19.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

0: Stream Top 40.
1: Zöldebb és virágosabb lehet a Bemtér, történelmi mélyponton a Dráva vízállása, továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Zöldebb és virágosabb lehet a Bemtér. A következő hetekben elindulhat a Bemtéri Park felújításának közbeszerzési eljárása. A 605 millió forintos beruházás uniós forrásból és magyar állami társfinanszírozással valósulhat meg. A fejlesztés célja, hogy a park korszerűbbé és vonzóbbá váljon, miközben több zöld felületet és virágos részt alakítanak ki. A felújítás során kiemelt figyelmet kapnak a téren található emlékművek is. Megújul a könyvtár előtti tér, erősítik a kapcsolatot az épület és a park között, valamint a Nyíl utca által kettéválasztott területet egységes, jól használható közparkká alakítják, írja a De Hír. Történelmi mélyponton a Dráva vízállása Eszéknél. A folyón mínusz 186 cm-es vízállást mértek, ami a legalacsonyabb érték a helyi mérések kezdete óta. Az apadó vízből hajóroncsok, régi építmények maradványai és más eddig rejtve maradt tárgyak bukkantak elő. A rendkívül alacsony vízszint miatt a nagyobb hajó közlekedése leállt, a kompjáratot pedig ideiglenesen felfüggesztették. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a látványosság komoly veszélyeket is rejt. A mederből háborús robbanó szerkezetek, fegyverek és egyéb akadályok is előkerülhetnek, ezért fokozott óvatosságra intik a folyó közelében tartózkodókat. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
3: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tegyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: Kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait. Napról napra melegebbre számíthatunk, ma 37, vasárnapra pedig már akár 39 fokig is felmelegedhet a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a kánikula terhelheti meg a szervezetünket, sok napsütésre számíthatunk, csapadék egyelőre nem érkezik, éjszakára 18-20 fokig hűlhet le csak a levegő.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is veled,
2: felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
0: Stream Top 40. Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.
2: 18.

legtrendibb zenék két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája. A Best FM.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en. Stream Top 40.
2: 12.

0: felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
1: Stream Top 40.

0: Miley Cyrus,
1: Ed Sheeran,
2: Charlie Puth.
3: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
4: Stream Top 40.
5: Stream Top 40.
4: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.

0: Stream Top 40.
1: Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ, tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a Debreceni Egyetemen. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ a helyi iparűzési adóbevételek alapján. A Cívisváros megelőzte Győrt, Székesfehérvárt és Kecskemétet. Debrecen tavaly több mint 38 milliárd forint iparűzési adóbevételt ért el, ami több mint 3,5-szerese a 2014-es összegnek. A növekedéshez az elmúlt évek nagy beruházásai, köztük a BMW, a CATL, a Szemkorp és a Richter fejlesztései is hozzájárultak. Az egyfőre jutó iparűzési adóbevétel alapján Debrecen már az ország élmezőnyéhez tartozik így. Mutat rá a Dehír. Tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a Debreceni Egyetemen. A 2026-2027-es tanévben várhatóan több mint 7800 külföldi hallgató tanul majd az intézményben. A Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ adatai szerint szeptemberben több mint 2300 fiatal kezdi meg tanulmányait az első évfolyamokon és az előkészítő képzéseken. A jelentkezések száma rekordot döntött, több mint 49000 pályázat érkezett, a több mint 100 angol nyelvű képzésre. A növekedéshez a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram népszerűsége is hozzájárult. Ennek keretében idén 688 hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen állami támogatással, közölte az intézmény. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
3: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanyja teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: Derült időre, sok napsütésre és kánikulára számíthatunk az előttünk álló hétvégén. 39 Celsius fokig is felmelegedhet a levegő vasárnapig, éjszakára pedig 19-20 fokig hűlhet le. A kánikula megterhelheti a szervezetünket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű vízpótlásról.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Mondok megint.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja.